0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: A 90-es és 2000-es évek felejtő

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new

0: West Coast for life.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csatlakozhat Magyarország az Európai Ügyészséghez, a felelős szórakozásra figyelmeztetnek. Napos felhős időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Zöld utat kapott Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez. Az Európai Bizottság jóváhagyta a kérelmet, a döntés 20 nappal a hivatalos kihirdetés után lép hatályba. Ezután a magyar kormány 3 jelöltet állíthat, akik közül az uniós tagállamok választják ki Magyarország képviselőjét. A magyar hatóságoknak addig meg kell teremteniük a szervezet hazai működésének feltételeit. A csatlakozási kérelmet május végén nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiai. Az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Új magyar fejlesztés segítheti a koraszülött babák ellátását. A Hunren és a Semmelweis Egyetem mesterséges intelligenciával működő kamerarendszere vezetékek és érzékelők nélkül figyeli a csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban. A rendszer képes megkülönböztetni a természetes mozgásokat a rendellenességre utaló jelektől, így segítheti az orvosokat a korai felismerésben és a megfelelő ellátásban. Fokozott óvatosság szükséges az utakon. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, között az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Főleg a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon találkozhatunk a lassú járművekkel. Ezek mögött feltorlódhat a forgalom. Előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet. A gépek méretéből fakadóan nagy oldaltávolságot tartva hívják fel a figyelmet. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, elszórtan alakulhatnak ki záporok, jellemzően északkeleten vagy a délnyugati tájakon. Az északnyugati szél továbbra is élénk lesz, a friss hajnalt követően 27-33 fok várható ma. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, helyenként alakulhat ki kisebb zápor, 26-31 fok várható. Hétfőn sem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időben 28-33 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Hétfőn megkezdődik a Vasműúti buszmegállók felújítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Hétfőn megkezdődik a Vasműúti buszmegállók felújítása. A munkálatok első ütemében a kivitelezők a kórház felőli oldalon dolgoznak, ezért ezen a szakaszon ideiglenes forgalmi rend lép életbe. A megszokott közlekedési rend hétfő reggel 8 óráig marad érvényben, ezt követően a helyi és a helyközi járatok a Vasmű és a Kossuth-Lajos utca kereszteződésénél kialakított ideiglenes megállóhelyen állnak meg. A munkálatok egyes szakaszairól, illetve az esetleges közlekedési változásokról folyamatosan tájékoztatják a lakosságot, hogy a közlekedők időben fel tudjanak készülni az átmeneti módosításokra. A Vasműúti mozi felőli oldalon egyelőre nem változik a közlekedési rend, további részletek a Duna Online oldalán. Közel 2 millió euró támogatás elnyerésére pályázik Dunaújváros önkormányzata az Európai Unió Innovatív Akciók programjában. A 8 partner együttműködésére épülő kezdeményezés célja, hogy a Dunai Vasmű átalakulása után a helyi közösségek megerősítésével, az átképzési lehetőségek bővítésével és a gazdasági szereplők összefogásával hosszú távon is működő fejlődési modellt hozzanak létre. A részletekről Szabó Zsolt, gazdasági és koordinációs ügyekért felelős alpolgármester tartott sajtótájékoztatót. Mint elmondta, a pályázat különlegessége, hogy széleskörű helyi összefogásra épül. Az önkormányzat mellett az útkeresés segítő szolgálat, a József Attila könyvtár, a Kortárs Művészet Intézet, a Vasas Szakszervezeti Szövetség, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem is részt vesz a program megvalósításában, írja Duna Online. Teljesen begőzölt egy Fejérvár megyei férfi attól, hogy miután későn jelezte leszállási szándékát, a buszsofőr nem állt meg. Ekkor az agresszív férfi kivetközött magából, és hangos panaszkodás után előre ment, majd egész egyszerűen megtámadta a buszsofőrt. A Dunaújvárosi járásügyészség szerint a vádlott a fenti magatartásával, közfeladatot ellátó személlyel szemben alkalmazott erőszakot a feladatainak ellátása során. Az ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a büntetlen előéletű vádlottat pénzbüntetése ítélje. A Dunaújvárosi járásbíróság dönt majd az ügyben, írja a FEOL. Fejérvár megye lakosságának nincs oka szégyenkezni a túlsúly miatt. Az Endokapszula Magánorvosi Centrum életmód orvoslás előadás sorozatának első rendezvényén elhangzott, hogy a vármegye nem szerepel a magyarországi elhízási statisztikák élmezőnyében. A téma iránti nagy érdeklődést jól mutatta, hogy 2026. július 8-án szerdán sokan vettek részt a székesfehérvári gazdaságházában megrendezett ingyenes egészségügyi előadáson, ahol a túlsúly, mint krónikus betegség, annak okai és korszerű kezelési lehetőségei kerültek a középpontba, beszámoló a feol.hu-n. Két dunaújvárosi játékos is tagja a magyar női vízilabda válogatott világkupa döntőre utazó keretének. Cseh Sándor szövetségi kapitánya Sydneyben megrendezendő torna 15 fős névsorába Garda Krisztinát és Sümegi Nórát is beválogatta. A szakvezető a keret hirdetéskor hangsúlyozta, hogy a válogatott fiatalitása tovább fokozódik, ugyanakkor a rutinos játékosokra is fontos szerep vár. A magyar együttes július 22-én Spanyolország ellen kezdi meg szereplését a világkupa negyeddöntőjében, írja a Duna Online. Új csúcstechnológiás ultrahang készülékkel bővült a Szent Pantaleon Kórház diagnosztikai eszközparkja. Az intézmény a közösségi oldalán

0: Szerda délelőtt 2,1-es magnitúdójú földrengés pattant ki Fejér megye közelében, Őrkény térségében. A földmozgás epicentrum a Dunaújvárostól is viszonylag rövid távolságra volt, ezért a környező településeken élők közül többen is érzékelhették a rengést. Az eddigi információk alapján személy sérülésről vagy anyagi kárról nem érkezett bejelentés, írja a FEOL. Remek eredményekkel zártak a Fejér megyei sportolók az ifjúsági és U23-as kajakkenu világbajnokságon, amelyet a kanadai Halifaxban rendeztek meg. A DKS-e és a Ráczhalmásese versenyzői világbajnoki címet, bronzérmet, ezüstérmet és értékes döntős helyezést is szereztek, ismét bizonyítva, hogy a térség a magyar kajakkenu egyik meghatározó bázisa. A Dunaújvárosi DKS-e kiválósága, Bebő Klara pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el. Az ifjúsági világbajnoki címet szerezve a női négyes vezér evezőseként 500 méteren olimpiai számban. Györkő Huba a férfi ifjúsági kenu 1-es 1000 méteres döntőjében olimpiai versenyszámban bronzérmet nyert. A Ráczhalmást képviselő Poszpisl Luca és Hamar Léna is kiválóan teljesített az ifjúsági kenu 2-es 500 méteres döntőben. Az 5. helyen végeztek, majd 200 méteren világbajnoki ezüstérmet szereztek. További eredmények a FEOL oldalán. Csökkentek a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjak, de a kaszkó árak emelkedtek a második negyedévben. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a KGFB átlagdíjak 12%-kal 58 ezer forintra mérséklődtek, ugyanakkor a teljes körű kaszkó szerződések csaknem 213 ezer forintra drágultak, ami majdnem 4%-kal több, mint az előző év hasonló időszakában. A biztosítók ajánlatai jelentős eltérést mutatnak, ezért az évforduló közelettével a Fejér vármegyeieknek is érdemes alkuszi összehasonlító oldalakon tájékozódni. Jó, ha tudják a dunaújvárosiak is, hogy augusztus 3-ától érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyi igazolványok, érdemes tehát időben ellenőrizni az okmányokat. Fontos tudni, hogy az érintettek nem kapnak külön értesítést a lejáratról, az új személyi igazolvány bármelyik kormányablakban igényelhető személyes ügyintézéssel. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyi azonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Azoknak, akik egészségügyi okból nem tudnak személyesen megjelenni a kormányablakban, lehetőségük van segítséget kérni. Megfelelő igazolás esetén a kormányhivatal munkatársai segítenek megszervezni a mobil ügyintézést. Július 9-ig módosíthatták a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatták a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Július 1-én megkezdte szokásos nyári ellenőrzés sorozatát a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az országos akció során a revizorok turisták által kedvelt üdülőhelyeket, strandokon, illetve szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódnak. Az ellenőrzések itt Fejér vármegyében is augusztus 31-ig tartanak. Jó, ha tudják a dunaújvárosiak is, hogy már a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. A vonatok, a hívek és a tramtrain járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek. A néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron elődje által betiltott információs rendszer. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futózápor, zivatar kialakulhat. Több tájegységünkön is élénk lesz jellemzően észak-nyugati irányú szél. Hajnalra északkeleten foltokban pára és köd képződhet. Kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Északon, északkeleten lesz a legfrissebb a hajnal. A csúcshőmérséklet napközben 27 és 34 fok között várható.
1: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Július 11-e van, szombat. Megkezdjük a legjobb zenékkel a reggelt. Itt lesz Kylie Minogue az On a Night Like This-szel, a kezdés pedig Tom Novi és Lima közösségé. Ez a Take It, rádiózzunk együtt egészen délig, és természetesen nem leszünk téma nélkül a mai reggel se.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Shania Twain és a Men Feel Like a Woman. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hát nagyon nehéz bármit is mondanom, mert eléggé fáradtaska vagyok, úgyhogy ki kell slattyognom még a kávégép mellé, aztán ígérem, hogy hozok minden érdekességet a mai napról, illetve a témákat is. Addig szóljanak inkább a legjobb zenék. Itt lesz velem a Boomfaku MC's és a Freestyler, most viszont a folytatás, a Kylie Minogue. Ez az On a Night Like This, itt a Besten. Ébredjünk együtt!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Boomfunk MC's és a Freestyler. Na, ennek a dalnak köszönhetően remélem mindenki megébredt. Július 11-e van egyébként szombat, a névnaposok a Lilik és a Nórák, a születésnaposok között pedig Csúlya Imrét köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan jövök majd a mai nap, mai reggel témáival, viszont most tartok egy rövid szünetet, utána pedig folytatom az ébredés és a napindítást a legjobb zenékkel. A hírek után itt lesz velem a Black Eyed Peas, a Mascádával érkezik majd a csapat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, akár 34 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választás rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. A jövő szombatig meghosszabbították a fővárosi Kieselbach Galéria Budapest a Festők szemével című kiállítását. Az elmúlt 150 évből csaknem 100 Budapest témájú alkotást láthat a közönség vasárnap kivételével 10 és 18 óra között. A tárlaton látképek, egy-egy jellegzetes városrész, épület és a városlagok ismerhetők meg. Perlott Csaba Vilmos, Cene Béla, Seiber Hugo és Mácsai István festményein. 14 év fegyházra ítélték azt a férfit, aki Budapesten megölte amerikai alkalmi szexpartnerét. Az eset még 2024 novemberében történt, az akkor 38 éves férfi egy szórakozó helyen ismertelett meg a 31 éves turistával, akit később felvitt a lakásába. Együttétük során a nőt bántalmazta és megfojtotta. Holttestét egy bőrönbe tette, majd bérelt autóval egy Balaton környéki erdőbe vitte, ahol elrejtette. A férfi után hajtóvadászatot indítottak. A nyomozók 4 napon belül elfogták és letartóztatták. A most meghozott ítélet ellen a vádlott fellebbezett, így az nem jogerős. Munkacsoport vizsgálja a 6 felszerelés fejlesztési programmal kapcsolatos szerződéseket és azok teljesítését. A testülete a többi között a nemzetközi szerződésnek minősülő jognyilatkozatokat is vizsgálhatja. A szervezeti egységet a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára vezeti. A vizsgálatok eredményeiről december 31-ig jelentést készítenek. A Magyar Képzőművészeti Egyetem frissen végzett hallgatóinak diplomamunkáiból nyílt kiállítás a Hungarian Art and Business művészeti központban. A tárlaton egyebek között a festészet, a szobrászat, a színpadi látványtervezés és a restaurátor képzés legjobb alkotásai kaptak helyet. Mostantól hivatalosan is Donald Trump amerikai elnök nevét viseli a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtere. A reptér átkeresztelését követően a Trump vállalat és az elnök személyes repülőgépe a Trump Force One landolt először a kifutópályán. A fedélzeten az elnök és két idősebb fia utazott. A Trump család nem akarta, hogy egy teherszállító gép szálljon le elsőként a nevüket viselő légi kikötőben. Donald Trump floridai otthona, a Mar-a-Lago rezidencia, mintegy 10 kilométerre fekszik a reptértől. Az átkeresztelésről szóló jogszabályt a floridai kormányzó írta alá az elnök tiszteletére.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Hétfőn megkezdődik a Vasműúti buszmegállók felújítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Hétfőn megkezdődik a Vasműúti buszmegállók felújítása. A munkálatok első ütemében a kivitelezők a kórház felőli oldalon dolgoznak, ezért ezen a szakaszon ideiglenes forgalmi rend lép életbe. A megszokott közlekedési rend hétfő reggel 8 óráig marad érvényben. Ezt követően a helyi és a helyközi járatok a Vasmű és a Kossuth-Lajos utca kereszteződésénél kialakított ideiglenes megállóhelyen állnak meg. A munkálatok egyes szakaszairól, illetve az esetleges közlekedési változásokról folyamatosan tájékoztatják a lakosságot, hogy a közlekedők időben fel tudjanak készülni az átmeneti módosításokra. A Vasműúti mozi felőli oldalon egyelőre nem változik a közlekedési rend, további részletek a Duna Online oldalán. teljesen begőzölt egy Fejérvár megyei férfi attól, hogy miután későn jelezte leszállási szándékát, a buszsofőr nem állt meg. Ekkor az agresszív férfi kivetközött magából, és hangos panaszkodás után előre ment, majd egész egyszerűen megtámadta a buszsofőrt. A Dunaújvárosi járási ügyészség szerint a vádlott a fenti magatartásával, közfeladatot ellátó személlyel szemben alkalmazott erőszakot, a feladatainak ellátása során. Az ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a büntetlen előéletű vádlottat pénzbüntetése ítélje. A Dunaújvárosi járásbíróság dönt majd az ügyben, írja a FEOL. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. Minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet véradásra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az ovs.hu vagy a véradás.hu oldalon tudnak tájékozódni. Július 9-ig módosíthatták a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatták a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futózápor, zivatar kialakulhat. Több tájegységünkön is élénk lesz jellemzően észak-nyugati irányú szél. Hajnalra északkeleten foltokban pára és köd képződhet, kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Északon, északkeleten lesz a legfrissebb a hajnal. A csúcs hőmérséklet napközben 27 és 34 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt George Michael és a Freedom. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. Hát már mondom is, 7 óra után érkezik egy okos nyakörv. A mesterséges intelligenciával dolgozik együtt, és védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek majd erről a részletek. 8 óra után itt lesz velem Beyoncé és Taylor Swift, akik bekerültek a kongresszusi könyvtárba Amerikába, de hogy ez mit jelent, azt is el fogom majd árulni. És végül 9 óra után a sportrovatban egy kis színes dolog a FIFA-ról, a VB-ről, ugyanis most egy nagyon érdekes statisztikát hoztak el, aminek egyébként köze nincsen a focihoz, úgyhogy még azoknak is fog tetszeni, akik nem szeretik a futballt. Tőlem viszont most még az óra végéig jönnek a legjobb zenék, mert hogy még van még hátra ebből az órából. Nina Sky-jól és a Move Your Body-val megyünk tovább most a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig érkezek a nap első témájával, a reggel első témájával, ami nem más lesz, mint egy okosnyakörv, ami a mesterséges intelligenciával közösen védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Akon már biztos, hogy itt lesz, a Dangerous-szal érkezik majd.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Hétfőn megkezdődik a Vasműúti buszmegállók felújítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Hétfőn megkezdődik a Vasműúti buszmegállók felújítása. A munkálatok első ütemében a kivitelezők a kórház felőli oldalon dolgoznak, ezért ezen a szakaszon ideiglenes forgalmi rend lép életbe. A megszokott közlekedési rend hétfő reggel 8 óráig marad érvényben. Ezt követően a helyi és a helyközi járatok a Vasmű és a Kossuth-Lajos utca kereszteződésénél kialakított ideiglenes megállóhelyen állnak meg. A munkálatok egyes szakaszairól, illetve az esetleges közlekedési változásokról folyamatosan tájékoztatják a lakosságot, hogy a közlekedők időben fel tudjanak készülni az átmeneti módosításokra. A Vasműúti mozi felőli oldalon egyelőre nem változik a közlekedési rend, további részletek a Duna Online oldalán. Közel 2 millió euró támogatás elnyerésére pályázik Dunaújváros önkormányzata az Európai Unió Innovatív Akció programjában. A 8 partner együttműködésére épülő kezdeményezés célja, hogy a Dunai Vasmű átalakulása után a helyi közösségek megerősítésével, az átképzési lehetőségek bővítésével és a gazdasági szereplők összefogásával hosszú távon is működő fejlődési modellt hozzanak létre. A részletekről Szabó Zsolt, gazdasági és koordinációs ügyekért felelős alpolgármester tartott sajtótájékoztatót. Mint elmondta, a pályázat különlegessége, hogy széleskörű helyi összefogásra épül. Az önkormányzat mellett az útkeresés segítő szolgálat, a József Attila könyvtár, a Kortárs Művészeti Intézet, a Vasas Szakszervezeti Szövetség, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem is részt vesz a program megvalósításában, írja Duna Online. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. Minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet véradásra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az ovs.hu vagy a véradás.hu oldalon tudnak tájékozódni. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futózápor, zivatar kialakulhat. Több tájegységünkön is élénk lesz jellemzően észak-nyugati irányú szél. Hajnalra északkeleten foltokban pára és köd képződhet, kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Északon, északkeleten lesz a legfrissebb a hajnal. A csúcs hőmérséklet napközben 27 és 34 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És mellette beszélgetünk arról, hogy egy okos nyakörv a mesterséges intelligencia segítségével őrzi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínában. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, július 11-e van szombat, elmúlt 7 óra, és ebben az órában a hangulat felelősök között ott van Akon, a kezdés pedig Michael Jackson.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a technológia és a természetvédelem találkozásának egyik legyűgöző példáját mutatja be délnyugat Kínában, Yuan tartományban, egy olyan dolog, ahol immár a mesterséges intelligencia és a műholdas hely meghatározás segítségével vigyáznak a veszélyeztetett ázsiai elefántokra. A legújabb módszerekkel valós időben megszakítás nélkül lehet követni a hatalmas emlősök mozgását. Az állatok egy műholdas navigációs rendszerre csatlakoznak okos eszközzel, és amelyek folyamatosan adatokat küldenek az elefántok pontos helyzetéről és aktivitásáról. A beérkező hatalmas mennyiségű adatokat a mesterséges intelligencia dolgozza fel, a rendszer azonosítja a napi és szezonális mozgási mintázatokat, és előrejelzi, ha a csorda emberi települések vagy közlekedési hálózatok felé veszi az irányt. Yuan tartományban jelenleg 9 elefántcsorda, vagyis több mint 300 egyedél, mint egy 40 település közvetlen közelében. Reméljük más fajoknál is felhasználják mindezt, mert ez bizony hatalmas nagy segítség lehet a kihalás szélén álló fajoknál. Folytatom az ébredést és a napindítást most a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a Love Message egy szerelmes üzenettel, a Love Message-el, a folytatás pedig Iconic-é, ez a Dangerous most is a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, szép napot kívánok mindenkinek. Július 11-e van szombat, a névnaposok a Lilik és a Nórák, a születésnaposok között pedig Csúlya Imrét köszönhetem, a legjobb zenékkel pedig természetesen ébresztek mindenkit, csak egy rövid szünet következik, és már is itt lesz velem a hírek után a CNC Music Factory hatalmas nagy slágere, a Gonna Make You Sweat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, akár 34 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új vasútfejlesztés kezdődött Székesfehérvár és Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán Lepsény szakasz korszerűsítésére. A cél, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is a Polgárdi Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson. A Magyar Földrajzi Múzeum online olvasási kampányt hirdetett, amelynek célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-ig tartó játék keretében a résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk. A játékosok között értékes könyvcsomagokat sorsolnak ki. A főváros nyugati agglomerációjának több tízezer lakója számára jelentős a változás a buszos éjszakai menetben módosítással. Az új hálózat összeköti Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Budaörsöt, Budakeszit és a Zsámbéki medence településeit Budapest belvárosával, valamint a legfontosabb átszállási csomópontokkal. Munkacsoport vizsgálja a 6 felszerelés fejlesztési programmal kapcsolatos szerződéseket és azok teljesítését. A testület a többi között a nemzetközi szerződésnek minősülő jognyilatkozatokat is vizsgálhatja. A szervezeti egységet a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára vezeti. A vizsgálatok eredményeiről december 31-ig jelentést készítenek. A jövő szombatig meghosszabbították a fővárosi Kieselbach Galéria Budapest a festők szemével című kiállítását. Az elmúlt 150 évből csak nem 100 Budapest témájú alkotást láthat a közönség vasárnap kivételével 10 és 18 óra között. A tárlaton látképek, egy-egy jellegzetes városrész, épület és a városlagok ismerhetők meg, Perlott Csaba Vilmos, Cene Béla, Seiber Hugo és Mácsai István festményein. Jelentős fennakadásokat okoz Olaszországban a firenzei Ponte Alpino nevű több mint 140 éves vasúti felüljáró átépítése. Az ország legforgalmasabb vasúti csomópontjában szeptember közepéig a felére 200-ra csökkentették az észak és dél közötti járatok számát. Két ütemben több napra leállítják a várost érintő vasúti forgalmat, ami alatt a vonatok megkerülik a toszkán várost, így a firenzébe készülőknek pótlóbuszokra kell majd szállniuk. A rekonstrukció ideje alatt a nagy sebességű vonatoknál akár több órás késések is előfordulhatnak. A tartomány elnöke azt kéri, aki teheti, álljon át távmunkára a felújítás befejezéséig.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Hétfőn megkezdődik a Vasműúti buszmegállók felújítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Hétfőn megkezdődik a Vasműúti buszmegállók felújítása. A munkálatok első ütemében a kivitelezők a kórház felőli oldalon dolgoznak, ezért ezen a szakaszon ideiglenes forgalmi rend lép életbe. A megszokott közlekedési rend hétfő reggel 8 óráig marad érvényben. Ezt követően a helyi és a helyközi járatok a Vasmű és a Kossuth-Lajos utca kereszteződésénél kialakított ideiglenes megállóhelyen állnak meg. A munkálatok egyes szakaszairól, illetve az esetleges közlekedési változásokról folyamatosan tájékoztatják a lakosságot, hogy a közlekedők időben fel tudjanak készülni az átmeneti módosításokra. A Vasműúti mozi felőli oldalon egyelőre nem változik a közlekedési rend, további részletek a Duna Online oldalán. Fehérvár megye lakosságának nincs oka szégyenkezni a túlsúly miatt. Az Endokapszula Magánorvosi Centrum életmód orvoslás előadás sorozatának első rendezvényén elhangzott, hogy a vármegye nem szerepel a magyarországi elhízási statisztikák élmezőnyében. A téma iránti nagy érdeklődést jól mutatta, hogy 2026. július 8-án szerdán sokan vettek részt a Székesfehérvári Gazdaságházában megrendezett ingyenes egészségügyi előadáson, ahol a túlsúly mint krónikus betegség, annak okai és korszerű kezelési lehetőségei kerültek a középpontba, beszámoló a feol.hu-n. Két dunaújvárosi játékos is tagja a magyar női vízilabda válogatott világkupa döntőre utazó keretének. Cseh Sándor szövetségi kapitánya Sydneyben megrendezendő torna 15 fős névsorába Garda Krisztinát és Sümegi Nórát is beválogatta. A szakvezető a keret hirdetéskor hangsúlyozta, hogy a válogatott fiatalitása tovább fokozódik, ugyanakkor a rutinos játékosokra is fontos szerep vár. A magyar együttes július 22-én Spanyolország ellen kezdi meg szereplését a világkupa negyeddöntőjében, írja a Duna Online. Július 9-éig módosíthatták a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatták a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futózápor, zivatar kialakulhat. Több tájegységünkön is igénk lesz jellemzően északnyugati irányú szél. Hajnalra északkeleten foltokban pára és köd képződhet, kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Északon, északkeleten lesz a legfrissebb a hajnal. A csúcs hőmérséklet napközben 27 és 34 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb

Test FM a legjobb zenék, ez volt Usher és Pitbull közöse, a DJ Got Us Fall in Love. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan 8 óra után érkezik majd Beyoncé és Taylor Swift, aki bekerült a kongresszusi könyvtárba Amerikába, de hogy ez mit jelent, el fogom árulni, és végül 9 óra után a sportrovatban egy kis színességet hozok méghozzá a FIFA-n statisztikáját a VB-ről, és nem focival lesz kapcsolatos, hanem érdekes és vicces lesz, úgyhogy azoknak is érdekes lehet, akik egyébként a futballt nem annyira kedvelik, és természetesen a legjobb zenékkel érkezek az ébredés és a napindítás mellé, mert hogy még van hátra időnk ebbe az órából. Carl Wolf Afrikája biztos, hogy itt lesz, na meg a Stars on 45, az If You Could, Read My Mind-dal érkezik most a Bestre.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig 8 óra után érkezik Beyoncé és Taylor Swiftnek a közös ügye, ugyanis bekerültek a kongresszusi könyvtárba Amerikába, de hogy ez mit jelent, ezek fognak jönni, meg persze a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Simply Red egyenesen Britanniából az Ain't That a Lot of Love-val.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Hétfőn megkezdődik a Vasműúti buszmegállók felújítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Hétfőn megkezdődik a Vasműúti buszmegállók felújítása. A munkálatok első ütemében a kivitelezők a kórház felőli oldalon dolgoznak, ezért ezen a szakaszon ideiglenes forgalmi rend lép életbe. A megszokott közlekedési rend hétfő reggel 8 óráig marad érvényben. Ezt követően a helyi és a helyközi járatok a Vasmű és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél kialakított ideiglenes megállóhelyen állnak meg. A munkálatok egyes szakaszairól, illetve az esetleges közlekedési változásokról folyamatosan tájékoztatják a lakosságot, hogy a közlekedők időben fel tudjanak készülni az átmeneti módosításokra. A Vasműúti mozi felőli oldalon egyelőre nem változik a közlekedési rend. További részletek a Duna Online oldalán. Két dunaújvárosi játékos is tagja a magyar női vízilabda válogatott világkupa döntőre utazó keretének. Cseh Sándor szövetségi kapitánya Sydneyben megrendezendő torna 15 fős névsorába Garda Krisztinát és Sümegi Nórát is beválogatta. A szakvezető a keret hirdetéskor hangsúlyozta, hogy a válogatott fiatalitása tovább fokozódik, ugyanakkor a rutinos játékosokra is fontos szerep vár. A magyar együttes július 22-én Spanyolország ellen kezdi meg szereplését a világkupa negyed döntőjében, írja a Duna Online. Teljesen begőzölt egy Fehérvár megyei férfi attól, hogy miután későn jelezte leszállási szándékát, a buszsofőr nem állt meg. Ekkor az agresszív férfi kivetközött magából, és hangos panaszkodás után előre ment, majd egész egyszerűen megtámadta a buszsofőrt. A dunaújvárosi járásügyészség szerint a vádlott a fenti magatartásával, közfeladatot ellátó személlyel szemben alkalmazott erőszakot a feladatainak ellátása során. Az ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a büntetlen előéletű vádlottat pénzbüntetése ítélje. A dunaújvárosi járásbíróság dönt majd az ügyben, írja FEOL. Július 9-éig módosíthatták a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatták a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Jó, ha tudják a Fehérvár megyeiek is, hogy a ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futózápor, zivatar kialakulhat. Több tájegységünkön is élénk lesz jellemzően észak-nyugati irányú szél. Hajnalra északkeleten foltokban pára és köd képződhet, kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Északon, északkeleten lesz a legfrissebb a hajnal. A csúcs hőmérséklet napközben 27 és 34 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra. Bizony ez egy szombat reggel, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 11-e van, és ebben az órában jön Beyoncé és Taylor Swift közös története. Bekerültek a kongresszusi könyvtárba, de hogy ez mit jelent, azt is elárulom meg. Persze, hozom a legjobb zenéket is, az ébredés és a rapidítás mellé indulunk a Soul Searcherrel.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hatalmas megtiszteltetés érte a modern popzene két legnagyobb királynőjét. Taylor Swift és Beyoncé felvételei idén először kerülnek be az Egyesült Államok Nemzeti Hangfelvétel regiszterébe, amelyet a szakma és a közvélemény gyakran csak úgy emeleget, amerikai audiokönyvtár. Az amerikai kongresszusi könyvtár 2026-os bővítésének keretében 25 olyan új tételt választottak ki, amely kulturális és történelmi, esztétikai szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. És akkor nézzük, hogy mi is került be a két énekesnőtől. Taylor Swift-től egy komplett album, az 1989 című sikeralbuma, ami 2014-ben jelent meg, és egy válogatás a mostani legfrissebb darabjaiból. Na de Beyoncé-nál csak egy dal, a 2008-as világsláger, a Single Ladies. És két kategóriát még muszáj vagyok elmondani. A legendás klasszikusoknál helyet kapott Chaka Khan, méghozzá az I'll Fear For You című dalával, és az idei válogatás legrégebbi darabja egyébként egy 1944-es felvétel, a Spike Jonze and the Hill City Psychers féle Cocktails for Two, így a gyűjtemény most már több mint 80 év zenei, audio történeti fejlődését öleli fel. Gratulálok Beyoncé-nak és Taylor Swift-nek, na meg Chaka Khan-nak is, azért ez nem kis dolog. Most pedig jövök az ébredés és a napindítás mellé a legjobb zenékkel. A britek fogják magukat képviseltetni, ugyanis itt lesz a Simply Red az Ain't That Lot of Love-val, és Mika a közvetlen folytatásért felel, méghozzá Big Girl-el itt a Besten. Big Girl!

0: Ébreszt FM a legjobb zenék, a Well Hello és Tídeni közösével ébredhettünk, ez volt a Disco Club. Szép reggelt kívánok mindenkinek, július 11-e van szombat, a születésnapos Csúlya Imre, és a névnaposok pedig a Lilik és a Nórák, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig majd folytatom az ébredést és a napindítást, a hírek után ugyanis egy rövid szünet következik, de itt lesz velem Will Smith és a Getting Jiggy With It hamarosan. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, akár 34 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új vasútfejlesztés kezdődött Székesfehérvár és Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán Lepsény szakasz korszerűsítésére. A cél, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/órás sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is, a Polgárdi Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson. A Magyar Földrajzi Múzeum online olvasási kampányt hirdetett, amelynek célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-ig tartó játék keretében a résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk. A játékosok között értékes könyvcsomagokat sorsolnak ki. A főváros nyugati agglomerációjának több tízezer lakója számára jelentős a változás a buszos éjszakai menetrend módosítással. Az új hálózat összeköti Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Budaörsöt, Budakeszit és a Zsámbéki medence települései Budapest belvárosával, valamint a legfontosabb átszállási csomópontokkal. Pénteken megkezdődött Dániában a 4 napos hagyományos éves Mikulás világkongresszus. A programot csaknem 70 éve találták ki a gyerekek szórakoztatására. Népszerű a tengerben fürdőzés, a mézes kalácsevés, az ajándékcsomagolás, a lufi figura készítés és a nagy utcai felvonulások. A mikulásokat és télanyókat a manók is elkísérték. A jövő szombatig meghosszabbították a fővárosi Kieselbach Galéria Budapest a festők szemével című kiállítását. Az elmúlt 150 évből csak nem 100 Budapest témájú alkotást láthat a közönség vasárnap kivételével 10 és 18 óra között. A tárlaton látképek, egy-egy jellegzetes városrész, épület és a városlagok ismerhetők meg, Perlott Csaba Vilmos, Cene Béla, Sejber Hugó és Mácsai István festményein. Jelentős fennakadásokat okoz Olaszországban a firenzei Ponte Alpino nevű több mint 140 éves vasúti felüljáró átépítése. Az ország legforgalmasabb vasúti csomópontjában szeptember közepéig a felére 200-ra csökkentették az észak és dél közötti járatok számát. Két ütemben több napra leállítják a várost érintő vasúti forgalmat, ami alatt a vonatok megkerülik a toszkán várost, így a firenzébe készülőknek pótlóbuszokra kell majd szállniuk. A rekonstrukció ideje alatt a nagy sebességű vonatoknál akár több órás késések is előfordulhatnak. A tartomány elnöke azt kéri, aki teheti, álljon át távmunkára a felújítás befejezéséig.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Hétfőn megkezdődik a Vasműúti buszmegállók felújítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Hétfőn megkezdődik a Vasműúti buszmegállók felújítása. A munkálatok első ütemében a kivitelezők a kórház felőli oldalon dolgoznak, ezért ezen a szakaszon ideiglenes forgalmi rend lép életbe. A megszokott közlekedési rend hétfő reggel 8 óráig marad érvényben. Ezt követően a helyi és a helyközi járatok a Vasmű és a Kossuth-Lajos utca kereszteződésénél kialakított ideiglenes megállóhelyen állnak meg. A munkálatok egyes szakaszairól, illetve az esetleges közlekedési változásokról folyamatosan tájékoztatják a lakosságot, hogy a közlekedők időben fel tudjanak készülni az átmeneti módosításokra. A Vasműúti mozi felőli oldalon egyelőre nem változik a közlekedési rend, további részletek a Duna Online oldalán. Fehérvár megye lakosságának nincs oka szégyenkezni a túlsúly miatt. Az Endokapszula Magánorvosi Centrum életmód orvoslás előadás sorozatának első rendezvényén elhangzott, hogy a vármegye nem szerepel a magyarországi elhízási statisztikák élmezőnyében. A téma iránti nagy érdeklődést jól mutatta, hogy 2026. július 8-án szerdán sokan vettek részt a Székesfehérvári Gazdaságházában megrendezett ingyenes egészségügyi előadáson, ahol a túlsúly, mint krónikus betegség, annak okai és korszerű kezelési lehetőségei kerültek a középpontba, beszámoló a feol.hu-n. Két dunaújvárosi játékos is tagja a magyar női vízilabda válogatott világkupa döntőre utazó keretének. Cseh Sándor szövetségi kapitánya Sydneyben megrendezendő torna 15 fős névsorába Garda Krisztinát és Sümegi Nórát is beválogatta. A szakvezető a keret hirdetéskor hangsúlyozta, hogy a válogatott fiatalitása tovább fokozódik, ugyanakkor a rutinos játékosokra is fontos szerep vár. A magyar együttes július 22-én Spanyolország ellen kezdi meg szereplését a világkupa negyeddöntőjében, írja a Duna Online. Július 9-éig módosíthatták a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatták a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futózápor, zivatar kialakulhat. Több tájegységünkön is élénk lesz jellemzően északnyugati irányú szél. Hajnalra északkeleten foltokban pára és köd képződhet, kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Északon, északkeleten lesz a legfrissebb a hajnal. A csúcs hőmérséklet napközben 27 és 34 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a Destiny's Child ébrezgetett minket, szép reggelt kívánok mindenkinek, a következő órában pedig sportrovat, és a mai napon nem a fizikai sportról lesz szó, hanem a FIFA egyik érdekes statisztikáját hoztam el, ez még azoknak is fog tetszeni, akik nem szeretik a focit, ugyan a világbajnokság zajlik, és hát elvégeztek egy nagyon érdekes kis felmérést, úgyhogy jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom, ebből az órából van még hátra, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem Sharam, méghozzá a Party All The Time-mal, na meg a Stakaboo, ugyanis velük folytatjuk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a FIFA egyik érdekes statisztikáját hozom el a sportrovatban, bár nem a fociról lesz konkrétan szó, ez még azoknak is vicces és érdekes lesz, akik nem szeretik a focit, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a White Town slágere, a Your Woman.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Hétfőn megkezdődik a Vasműúti buszmegállók felújítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Hétfőn megkezdődik a Vasműúti buszmegállók felújítása. A munkálatok első ütemében a kivitelezők a kórház felőli oldalon dolgoznak, ezért ezen a szakaszon ideiglenes forgalmi rend lép életbe. A megszokott közlekedési rend hétfő reggel 8 óráig marad érvényben. Ezt követően a helyi és a helyközi járatok a Vasmű és a Kossuth-Lajos utca kereszteződésénél kialakított ideiglenes megállóhelyen állnak meg. A munkálatok egyes szakaszairól, illetve az esetleges közlekedési változásokról folyamatosan tájékoztatják a lakosságot, hogy a közlekedők időben fel tudjanak készülni az átmeneti módosításokra. A Vasműúti mozi felőli oldalon egyelőre nem változik a közlekedési rend. További részletek a Duna Online oldalán. Teljesen begőzölt egy Fehérvár megyei férfi attól, hogy miután későn jelezte leszállási szándékát, a buszsofőr nem állt meg. Ekkor az agresszív férfi kivetközött magából, és hangos panaszkodás után előre ment, majd egész egyszerűen megtámadta a buszsofőrt. A Dunaújvárosi járásügyészség szerint a vádlott a fenti magatartásával, közfeladatot ellátó személlyel szemben alkalmazott erőszakot a feladatainak ellátása során. Az ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a büntetlen előéletű vádlottat pénzbüntetése ítélje. A Dunaújvárosi járásbíróság dönt majd az ügyben, írja Feol. Csökkentek a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjak, de a kaszkóárak emelkedtek a második negyedévben. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a KGFB átlagdíjak 12%-kal 58 000 forintra mérséklődtek, ugyanakkor a teljes körű kaszkó szerződések csaknem 213 000 forintra drágultak, ami majdnem 4%-kal több, mint az előző év hasonló időszakában. A biztosítók ajánlatai jelentős eltérést mutatnak, ezért az évforduló közelettével a Fejér vármegyeieknek is érdemes alkuszi összehasonlító oldalakon tájékozódni. Július 9-ig módosíthatták a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatták a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futózápor, zivatar kialakulhat. Több tájegységünkön is élénk lesz jellemzően északnyugati irányú szél. Hajnalra északkeleten foltokban pára és köd képződhet. Kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Északon, északkeleten lesz a legfrissebb a hajnal. A csúcshőmérséklet napközben 27 és 34 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A mai sportrovat egy kicsit rendhagyó lesz, ugyanis egy érdekes statisztikát hoztam el, amit a FIFA készített, és nem a futballal kapcsolatos, hanem így a világbajnokságon történt dolgokkal. Élvezni fogja mindenki, az is, aki nem szereti a focit, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a Deep Swing csapatával kezdünk. Ez az In The Music.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Megszokhattuk, hogy a FIFA mindig gólrekordokról, nézettségi adatokról, jegyeladásokról számol be, hogyha tölteni akarja az időt, meg a híreket ilyen töltelék dolgokkal. De most egy nagyon érdekes és szórakoztató gasztronómiával kapcsolatos statisztikát közöltek, méghozzá azt, hogy a mérkőzésen eddig mintegy 300 ezer hotdog fogyott el. A FIFA számításai szerint, ha ezeket egymás mellé pakoljuk, akkor 45 kilométer hosszú láncot alkotnak. Ez a távolság éppen megegyezik a New Jersey stadion és a New Yorki nemzetközi repülőtér közötti útszakasszal. Bár a hotdogok mennyisége is tekintélyes, az italok fogyasztása messze túlszárnyalja az ételeket. A stadionok büféiben a szurkolók eddig elképesztő mennyiségű 2,8 millió pohár sört vásároltak, és további 1 millió palackozott vizet. Ez nem kis mennyiség, legalább annyi fogyott, mint amennyi legjobb zene szól a Best FM-en, ugyanis most is ezekkel megyünk tovább. Itt lesz velem hamarosan majd a White Town a Your Movennel, a folytatás viszont Sashayé, ez az I Feel Lonely itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a White Town slágere a Your Woman, kísértetiesen hasonlít Darth Vader indulójára, és most pedig ezt tessék hallgatni. Magunk mögött hagyjuk a 90-es éveket, és jönnek a 2000-es évek, és egy lánycsapat, ez a Mystic, és nem más, mint a megaslágerük, a Scandalous.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, aztán elmúlik 10 óra, eltépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, pörgetjük a Best hétvégét azért, hogy jól teljen a szombat délelőtt is. A hangulat felelősök között ott lesz Flo Rida, a Good Feeling-el érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, akár 34 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Befejeződött a vasútállomás felújítása Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban. A MÁV tavaly meghirdetett programjának célja, hogy ne csak a fővárosban vagy a nagy vasúti csomópontokban, hanem a kisebb városokban is megfelelő körülményeket biztosítsanak az utasoknak. A kiválasztott több mint 30 állomás és megállóhely közül eddig 10 készült el. A Magyar Képzőművészeti Egyetem frissen végzett hallgatóinak diplomamunkáiból nyílt kiállítás a Hungarian Art and Business művészeti központban. A tárlaton egyebek között a festészet, a szobrászat, a színpadi látványtervezés és a restaurátor képzés legjobb alkotásai kaptak helyet. Mostantól hivatalosan is Donald Trump amerikai elnök nevét viseli a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtere. A reptér átkeresztelését követően a Trump vállalat és az elnök személyes repülőgépe a Trump Force One landolt először a kifutópályán. A fedélzeten az elnök és két idősebb fia utazott. A Trump család nem akarta, hogy egy teherszállító gép szálljon le elsőként a nevüket viselő légi kikötőben. Donald Trump floridai otthona, a Mar-a-Lago rezidencia, mintegy 10 kilométerre fekszik a reptértől. Az átkeresztelésről szóló jogszabályt a floridai kormányzó írta alá az elnök tiszteletére. Pénteken megkezdődött Dániában a 4 napos hagyományos éves Mikulás világkongresszus. A programot csaknem 70 éve találták ki a gyerekek szórakoztatására. Népszerű a tengerben fürdőzés, a mézes kalácsevés, az ajándékcsomagolás, a lufi figura készítés és a nagy utcai felvonulások. A Mikulásokat és télanyókat a manók is elkísérték. A jövő szombatig meghosszabbították a fővárosi Kieselbach Galéria Budapest a festők szemével című kiállítását. Az elmúlt 150 évből csaknem 100 Budapest témájú alkotást láthat a közönség vasárnap kivételével 10 és 18 óra között. A tárlaton látképek, egy-egy jellegzetes városrész, épület és a városlagok ismerhetők meg. Perlott Csaba Vilbons, Cene Béla, Seiber Hugó és Mácsai István festményein. Jelentős fennakadásokat okoz Olaszországban a firenzei Ponte Alpino nevű több mint 140 éves vasúti felüljáró átépítése. Az ország legforgalmasabb vasúti csomópontjában szeptember közepéig a felére 200-ra csökkentették az észak és dél közötti járatok számát. Két ütemben több napra leállítják a várost érintő vasúti forgalmat, ami alatt a vonatok megkerülik a toszkán várost, így a firenzébe készülőknek pótlóbuszokra kell majd szállniuk. A rekonstrukció ideje alatt a nagy sebességű vonatoknál akár több órás késések is előfordulhatnak. A tartomány elnöke azt kéri, aki teheti, álljon át távmunkára a felújítás befejezéséig.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Hétfőn megkezdődik a vasműúti buszmegállók felújítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Hétfőn megkezdődik a vasműúti buszmegállók felújítása. A munkálatok első ütemében a kivitelezők a kórház felőli oldalon dolgoznak, ezért ezen a szakaszon ideiglenes forgalmi rend lép életbe. A megszokott közlekedési rend hétfő reggel 8 óráig marad érvényben. Ezt követően a helyi és a helyközi járatok a Vasmű és a Kossuth-Lajos utca kereszteződésénél kialakított ideiglenes megállóhelyen állnak meg. A munkálatok egyes szakaszairól, illetve az esetleges közlekedési változásokról folyamatosan tájékoztatják a lakosságot, hogy a közlekedők időben fel tudjanak készülni az átmeneti módosításokra. A Vasműúti mozi felőli oldalon egyelőre nem változik a közlekedési rend. További részletek a Duna Online oldalán. Teljesen begőzölt egy Fehérvár megyei férfi attól, hogy miután későn jelezte leszállási szándékát, a buszsofőr nem állt meg. Ekkor az agresszív férfi kivetközött magából, és hangos panaszkodás után előre ment, majd egész egyszerűen megtámadta a buszsofőrt. A Dunaújvárosi járási ügyészség szerint a vádlott a fenti magatartásával, közfeladatot ellátó személlyel szemben alkalmazott erőszakot, a feladatainak ellátása során. Az ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a büntetlen előéletű vádlottat pénzbüntetése ítélje. A Dunaújvárosi járásbíróság dönt majd az ügyben, írja Feol. Csökkentek a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjak, de a kaszkóárak emelkedtek a második negyedévben. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a KGFB átlagdíjak 12%-kal 58 000 forintra mérséklődtek, ugyanakkor a teljes körű kaszkó szerződések csaknem 213 000 forintra drágultak, ami majdnem 4%-kal több, mint az előző év hasonló időszakában. A biztosítók ajánlatai jelentős eltérést mutatnak, ezért az évforduló közelettével a Fejér vármegyeieknek is érdemes alkuszi összehasonlító oldalakon tájékozódni. Július 9-ig módosíthatták a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatták a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futózápor, zivatar kialakulhat. Több tájegységünkön is élénk lesz jellemzően északnyugati irányú szél. Hajnalra északkeleten foltokban pára és köd képződhet. Kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Északon, északkeleten lesz a legfrissebb a hajnal. A csúcshőmérséklet napközben 27 és 34 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, együtt töltjük a szombat délelőttöt, július 11-e van, indul a Best hétvége, dübörögnek benne a legjobb zenék. Itt lesz például velem Bryan Adams és Mel C közöse a Where You Are Gone, a kezdés pedig Ida Corey és Pedelögrend van az oldalán. Ez a Let Me Think About It!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 11-e van szombat. A születésnaposok között Csúlya Imrét köszönthetem. A névnaposoknál pedig a Liliket és a Nórákat. Isten értesse az ünnepelteket. És a legjobb zenéket pedig hozom egészen délig, hogy jól teljen. A szombat délelőtt dübörög a Best hétvége. Például majd Robbie Williams-el, bár egy szép dalt hozok tőle, a She's the One. A folytatás pedig Bryan Adams-é és Mel C-é, ugyanis a Where You Are Gone duettel megyünk tovább.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Christina Aguilera és a Jenny in the Battle. Hamarosan folytatjuk, csak egy rövid szünet következik, aztán Tom Novi lesz majd a hangulat felelős.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig az utolsó közös óránk érkezik, ami a mai napot illeti, ugyanis 11 óra lesz majd, és természetesen a legjobb zenéket is hozom, dübörök tovább a Best hétvége, például majd a Salt and Pepper és az MVU közösével a Wadament hozzák majd a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Különleges munka zajlik a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum udvarán. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Különleges munka zajlik a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum udvarán. Az intézmény közösségi oldalán számolt be arról, hogy a restaurátor műhely munkatársai ideiglenesen kiköltöztek a szabadba, ahol a római kori kerámia gyűjtemény darabjain dolgoznak. A szakemberek feladata a régészeti feltárások során előkerült kerámia töredékek összeválogatása, összeillesztése, amely a restaurálási folyamat egyik legfontosabb és egyben legidőigényesebb része. A múzeum tájékoztatása szerint nagyobb munkaterület jelentősen megkönnyíti a több száz, esetenként több ezer apró cserépdarab rendezését és egymáshoz illesztését. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a látogatók most egy olyan munkafolyamatban nyerhetnek betekintést, amelyet általában a restaurátor műhely falai között végeznek. Aki ezekben a napokban ellátogat az intézménybe, test közelből figyelheti meg, hogyan kelnek életre a közel 2000 éves római kori leletek, és hogyan dolgoznak a szakemberek a múlt értékeinek megőrzésén, írja a Duna Online. Hétfőn megkezdődik a vasműti buszmegállók felújítása. A munkálatok első ütemében a kivitelezők a kórház felőli oldalon dolgoznak, ezért ezen a szakaszon ideiglenes forgalmi rend lép életbe. A megszokott közlekedési rend hétfő reggel 8 óráig marad érvényben, ezt követően a helyi és a helyközi járatok a Vasmű és a Kossuth-Lajos utca kereszteződésénél kialakított ideiglenes megállóhelyen állnak meg. A munkálatok egyes szakaszairól, illetve az esetleges közlekedési változásokról folyamatosan tájékoztatják a lakosságot, hogy a közlekedők időben fel tudjanak készülni az átmeneti módosításokra. A Vasműti mozi felőli oldalon egyelőre nem változik a közlekedési rend. További részletek a Duna Online oldalán. Csökkentek a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjak, de a kaszkó árak emelkedtek a második negyedévben. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a KGFB átlagdíjak 12%-kal 58 000 forintra mérséklődtek, ugyanakkor a teljes körű kaszkó szerződések csaknem 213 000 forintra drágultak, ami majdnem 4%-kal több, mint az előző év hasonló időszakában. A biztosítók ajánlatai jelentős eltérést mutatnak, ezért az évforduló közelettével a Fejér vármegyeieknek is érdemes alkuszi összehasonlító oldalakon tájékozódni. Holnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, napközben pedig 26 és 31 fokot mérhetünk majd.
0: Hírek a Best FM-en.
3: 2000 milliárd forintból fejleszthetik a közösségi közlekedést, ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a bíróságokon, alapvetően napos meleg időnk lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A vasút lehet a legnagyobb nyertese az uniós fejlesztési forrásoknak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Vasutas nap tisztavatóján azt mondta, a következő években csaknem 2000 milliárd forint juthat a közösségi közlekedés fejlesztésére. Hozzátette, a kormány hosszú távú korszerűsítési programban gondolkodik, és azt várja, hogy a MÁV egyre nagyobb szerepet vállaljon saját fejlesztéseinek irányításában. Ítélkezési szünet jön a bíróságokon. A főszabály szerint jövő szerdától egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. A fesztivál szezonban különösen fontos az óvatosság. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, a rendezvényeken az egyik legnagyobb veszélyt a túlzott alkoholfogyasztás jelenti, mondta rádiónknak Simics Rita, az intézmény egészségfejlesztési osztályának vezetője.
4: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
3: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy egyedül soha ne fesztiválozzunk, figyeljünk oda egymásra, és mindig legyen feltöltve a telefonunk. A világ első Jannik Sinner lesz a német Alexander Zverev ellenfele a wimbledoni teniszbajnokság férfi döntőjében. A címvédő olasz játékos ugyanis tegnap legyőzte a hétszeres bajnok szerb Novák Djokovicot. A másik finalista Zverev előzőleg a brit Arthur Ferri ellen játszott a döntőbe jutásért. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Napos időnk lesz ma gomoly felhőkkel, északkeleten, esetleg délnyugaton emellett elszórtan egy-egy zápor, zivatar is jöhet. A szél ismét nagy területen megélénkül, megerősödik, a hőmérséklet 28-33 fokig emelkedik napközben, de északkeleten alacsonyabbak lehetnek a maximumok. Holnap valamivel több felhő lesz az égen, de napsütésből is jut bőven, ismét északkeleten fordulhat elő leginkább zápor, zivatar. 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nem fogyott el a lendület az utolsó közös óránkban se, jönnek a legjobb zenék, és a délelőtt úgy el fog pörögni, hogy észre se vesszük, ami még hátra van belőle, jön, ami még nem volt. Például Jennifer Lopez is énekelni fog, az If You Had My Love-ot hozza majd el, a kezdés pedig a Trainé, ez a Hey Soul Sister, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, rádiózunk együtt délig.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Szakács Gergő és a Van-e még? Hát van, hogy ne lenne? Hát nem is gondoltuk, hogy ebben az együttesben lesz még, ugyanis a Salt and Pepper 2026-ba hatalmas nagy turnéra indul az Egyesült Államok északi részén és Kanadába, olyan csapattal kiegészülve, mint a TLC, no meg az M-Vogue, akivel ezt a következő dalt is most elénekli. Ez a Salt and Pepper is, tehát az M-Vogue közöse, a What a Man most itt a Besten. Yeah, yeah.

0: Best FM a legjobb zenék, a két Jackson énekelt, Michael és Janet, ez volt a Scream, szép napot kívánok mindenkinek, július 11-e van szombat, a névnaposok a Lilik és a Nórák, a születésnaposok között pedig Csúlya Imrét köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket, a legjobb zenékkel pedig egészen délig érkezek, csak tartunk egy rövid szünetet, és már is jön majd Kylie Minogue, és ez lesz az In Your Eyes.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, az Afro Medúza után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Bénémet Dia, övé az irányítás egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift, és hogyha szombat, akkor érkezik White Boy mellé a második órában Slim Fit, ami annyit jelent, hogy 2 óra R&B mixel készülnek a srácok, egyébként ez minden szombaton így van. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig. Kívánok mindenkinek kellemes szombat délután, jó étvágyat a szombati ebédhez, utoljára a Back to Black-et indítom. Ez a szerelem bomba itt a Best-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Hétfőn megkezdődik a Vasműúti buszmegállók felújítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Különleges munka zajlik a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum udvarán. Az intézmény közösségi oldalán számolt be arról, hogy a restaurátor műhely munkatársai ideiglenesen kiköltöztek a szabadba, ahol a római kori kerámia gyűjtemény darabjain dolgoznak. A szakemberek feladata a régészeti feltárások során előkerült kerámia töredékek összeválogatása, összeillesztése, amely a restaurálási folyamat egyik legfontosabb és egyben legidőigényesebb része. A múzeum tájékoztatása szerint nagyobb munkaterület jelentősen megkönnyíti a több száz, esetenként több ezer apró cserépdarab rendezését és egymáshoz illesztését. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a látogatók most egy olyan munkafolyamatban nyerhetnek betekintést, amelyet általában a restaurátor műhely falai között végeznek. Aki ezekben a napokban ellátogat az intézménybe, testközelből figyelheti meg, hogyan kelnek életre a közel 2000 éves római kori leletek, és hogyan dolgoznak a szakemberek a múlt értékeinek megőrzésén, írja a Duna Online. Teljesen begőzölt egy Fehérvár megyei férfi attól, hogy miután későn jelezte leszállási szándékát, a buszsofőr nem állt meg. Ekkor az agresszív férfi kivetközött magából, és hangos panaszkodás után előre ment, majd egész egyszerűen megtámadta a buszsofőrt. A Dunaújvárosi járási ügyészség szerint a vádlott a fenti magatartásával, közfeladatot ellátó személlyel szemben alkalmazott erőszakot a feladatainak ellátása során. Az ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a büntetlen előéletű vádlottat pénzbüntetése ítélje. A Dunaújvárosi járásbíróság dönt majd az ügyben, írja Feol. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. Minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet véradásra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az ovs.hu vagy a véradás.hu oldalon tudnak tájékozódni. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futózápor, zivatar kialakulhat. Több tájegységünkön is élénk lesz jellemzően északnyugati irányú szél. Hajnalra északkeleten foltokban pára és köd képződhet, kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Északon, északkeleten lesz a legfrissebb a hajnal. A csúcs hőmérséklet napközben 27 és 34 fok között várható.
2: Hírek a Best FM-en. Mintegy 500 altisztet esküt a Hősök terén, nem biztonságos a vizsgált USB-töltők nagy része. Meleg van, süthet a nap, zápor ritkán jöhet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény módosítását, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz azt aláírni. Erre emlékeztetett közösségi oldalán a kormányfő. Ha ezt nem teszi meg a köztársasági elnök, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, tette hozzá Magyar Péter. A módosítás szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő. Létrehoznák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Altiszteket avatott délelőtt a Magyar Honvédség a budapesti Hősök terén. Minden eddiginél többen csak nem 500-an tettek ünnepélyes esküt. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, az altisztek jelentik a honvédség gerincét, ez az egyik, hanem a legfontosabb beosztás ott. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők, az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. Az ellenőrzésen a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokat vizsgálták, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
2: Fizetőssé válnak az utak és autópályák jövőre Belgiumban. Májustól minden autósnak digitális matricát kell vennie, hogy ezeken közlekedhessen. A vinyetta ára a jármű környezetvédelmi besorolásától és az úthasználat időtartamától függ majd. Tombol a hőség Olaszországban, Firenzében és Perugiában a legmagasabb vörös riasztás érvényes, több városban másodfokú a hőségriadó. Az idei év harmadik hőhulláma további két hétig is eltarthat Olaszországban. Alapvetően napos időnk lesz, néhány gomoly felhővel, zápor, zivatar elszórtan, főleg az északkeleti megyékben, illetve délnyugaton jöhet. A szél ismét nagy területen megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet 28-33 fokig emelkedik napközben. Holnap valamivel több felhő lesz az égen, de napsütésből is jut bőven, ismét északkeleten fordulhat elő leginkább zápor, zivatar. A hajnali 10-20 fokról délutánra 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó hétvégét! Mindenkinek július 11-e van, délmúlt néhány perccel indul is a Best délután. Én Béni Meddia vagyok, ma egyébként a Nórákat és a Liliket köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Én pedig a legjobb zenékkel készültem, hozom is hamarosan Pápai Jóci slágerét, ez lesz a Fekete Tövés, itt lesz a Bye Alex is, hamarosan a Nehéz vagyokkal, most pedig a Dirty Dancing-el indítok.

Stefán, a legjobb zenék ma az országban, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Az előrejelzések szerint napos idő valószínű holnap, többnyire kevés felhő fel csapadék nélkül. Az északi a szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután pedig már kicsit melegszik, 27 és 32 fok között alakulhat.

0: Veszte fel a legjobb zenék, és most röviden az utakról. Az M0-áson például az északi szektorán, az M5-ös felé vezető oldalon, az M2-es autóúti csomópont közelében burkolatjeleket festenek fel. A 73-as és a 72-es kilométer között a külső sávot, a 72-es és a 71-es kilométer között pedig a belső sávot zárják le. Aztán az M1-esen továbbra is tartanak a felújítási munkálatok, a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol még mindig irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki nagyon óvatosan vezessen, vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aztán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasvészektó pihenő helyen keresztül lehet. Aztán Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Az M3-ason pedig Mogyoródnál a Másáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Bőven lesznek még olyan slágerek, amelyeket nagyon szerettünk a 90-es, meg a 2000-es években. Ilyen lesz az Aquadala is. Jön a Barbie Girl, hamarosan már bekészítettem, az óra első dala pedig ez lesz, érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Különleges munka zajlik a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum udvarán. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Különleges munka zajlik a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum udvarán. Az intézmény közösségi oldalán számolt be arról, hogy a restaurátor műhely munkatársai ideiglenesen kiköltöztek a szabadba, ahol a római kori kerámia gyűjtemény darabjain dolgoznak. A szakemberek feladata a régészeti feltárások során előkerült kerámia töredékek összeválogatása, összeillesztése, amely a restaurálási folyamat egyik legfontosabb és egyben legidőigényesebb része. A múzeum tájékoztatása szerint nagyobb munkaterület jelentősen megkönnyíti a több száz, esetenként több ezer apró cserépdarab rendezését és egymáshoz illesztését. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a látogatók most egy olyan munkafolyamatban nyerhetnek betekintést, amelyet általában a restaurátor műhely falai között végeznek. Aki ezekben a napokban ellátogat az intézménybe, test közelből figyelheti meg, hogyan kelnek életre a közel 2000 éves római kori leletek, és hogyan dolgoznak a szakemberek a múlt értékeinek megőrzésén, írja a Duna Online. Hétfőn megkezdődik a Vasműúti buszmegállók felújítása. A munkálatok első ütemében a kivitelezők a kórház felőli oldalon dolgoznak, ezért ezen a szakaszon ideiglenes forgalmi rend lép életbe. A megszokott közlekedési rend hétfő reggel 8 óráig marad érvényben, ezt követően a helyi és a helyközi járatok a Vasmű és a Kossuth-Lajos utca kereszteződésénél kialakított ideiglenes megállóhelyen állnak meg. A munkálatok egyes szakaszairól, illetve az esetleges közlekedési változásokról folyamatosan tájékoztatják a lakosságot, hogy a közlekedők időben fel tudjanak készülni az átmeneti módosításokra. A Vasműúti mozi felőli oldalon egyelőre nem változik a közlekedési rend. További részletek a Duna Online oldalán. Július 1-én megkezdte szokásos nyári ellenőrzés sorozatát a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az országos akció során a revizorok turisták által kedvelt üdülőhelyeket, strandokon, illetve szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódnak. Az ellenőrzések itt Fejér vármegyében is augusztus 31-ig tartanak. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futózápor, zivatar kialakulhat. Több tájegységünkön is élénk lesz jellemzően észak-nyugat irányú szél. Hajnalra északkeleten foltokban pára és köd képződhet. Kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Északon, északkeleten lesz a legfrissebb a hajnal. A csúcs hőmérséklet napközben 27 és 34 fok között várható.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Rendben átálltunk az új uniós vámszabályra a NAV szerint. Tüzet tesztelne a Holdon a NASA. Holnap is északkeleten jöhet leginkább zápor. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fennakadás nélkül állt át hazánk az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Július óta az unión kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Az első 9 napban Magyarországra több mint 3 millió 200 ezer ilyen küldemény érkezett. Az adóhivatal több mint 11 milliárd forint átalányvámot szedett be. Ne maradjon el az utasbiztosítás, számos kellemetlenségtől megóvhat minket külföldi utazás esetén. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
5: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
4: Módosították a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi majd a Magyar Vitorlás Szövetség. Különben a mezőny mintegy tizede nem tudna indulni. A vitorlásverseny résztvevői július 30-án reggel startolnak majd Balatonfüredről. Tüzet gyújtana a Holdon a NASA. Az amerikai űrügynökség arra kíváncsi, hogyan viselkednek a lángok a jóval kisebb gravitáció mellett. Egyes a Földön nem különösebben gyúlékony anyagok, ugyanis alacsonyabb oxigénszint mellett akár lángra is kaphatnak, a lebegő, parázsló részecskék pedig újabb tüzet okozhatnak. És ez nagyon veszélyes lehet a jövőbeli Hold és Mars bázis lakóira. A szakértők nem egy hatalmas mágiát raknának, csak egy zárt henger alakú égési kamrát küldenek a Holdra, írta az Origo. Holnap a felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Zápor, zivatar, főleg északkeleten fordulhat elő, ezeket akár erős széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között alakul, de az északkeleti megyékben ismét hűvösebb lehet ennél. Hétfőn a Dunántúlon ragyoghat legszebben a nap, de a gomoly felhők mellett másutt is sütni fog, megint inkább az északkeleti megyékben készülhetnek egy-egy záporra. 26-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, és vidám szombat délutánt, 1 óra múlt néhány perccel megyünk tovább a Best délutánban. Én Béni Mendia vagyok, és már bekészítettem a Well Hello slágerét, jön a Pályaudvar. Na de itt lesz Munitola Dávi is, Geszti Péter Wolf Katival érkezik, de előtte Spiller és Sofia Lisbeck Story indít. Tarts velem!
0: Best FM.

0: Next FM. A legjobb zenék.
1: Gyere, értem a város részek, egy érzés bennem, késeket érez. Sok fáni tűni csuklik az

Best FM a legjobb zenék, az Aqua és a Barbie Girl érkezik a folytatásban, egy 97-es szerzemény, ami azonnal hatalmas, kicsit őrült popsláger lett. Egy műanyag tökéletes világot figuráz ki, miközben nagyon fülbemászó, és hát ugye sok helyen vitát is kavart a szövege miatt, sőt, a Barbie márka tulajdonosa még perelte is a csapatot. Érdekesség, hogy pont ez a provokatív, játékos stílus tette örök 90-es évekbeli kulcslágerré, úgyhogy ezzel nosztalgiázunk, ez már az Aqua és a Barbie Girl itt a Best FM-en.

0: Budapest FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek. Az M5-ösön például Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, ne felejtsük el, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Az M6-oson pedig Pécs felé, Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelmezei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slá.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 2 óra, jönnek a hírek, aztán nincs megállás, robogunk tovább, például a New Lever Empire-rel. Áthajózhatnánk, és Kid Rock is itt lesz velünk rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Különleges munka zajlik a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum udvarán. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Különleges munka zajlik a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum udvarán. Az intézmény közösségi oldalán számolt be arról, hogy a restaurátor Mihály munkatársai ideiglenesen kiköltöztek a szabadba, ahol a római kori kerámia gyűjtemény darabjain dolgoznak. A szakemberek feladata a régészeti feltárások során előkerült kerámia töredékek összeválogatása, összeillesztése, amely a restaurálási folyamat egyik legfontosabb és egyben legidőigényesebb része. A múzeum tájékoztatása szerint nagyobb munkaterület jelentősen megkönnyíti a több száz, esetlenként több ezer apró cserépdarab rendezését és egymáshoz illesztését. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a látogatók most egy olyan munkafolyamatban nyerhetnek betekintést, amelyet általában a restaurátor műhely falai között végeznek. Aki ezekben a napokban ellátogat az intézménybe, test közelből figyelheti meg, hogyan kelnek életre a közel 2000 éves római kori leletek, és hogyan dolgoznak a szakemberek a múlt értékeinek megőrzésén, írja a Duna Online. Fehérvár megye lakosságának nincs oka szégyenkezni a túlsúly miatt. Az Endokapszula Magánorvosi Centrum életmód orvoslás előadás sorozatának első rendezvényén elhangzott, hogy a vármegye nem szerepel a magyarországi elhízási statisztikák élmezőnyében. A téma iránti nagy érdeklődést jól mutatta, hogy 2026. július 8-án szerdán sokan vettek részt a Székesfehérvári Gazdaságházában megrendezett ingyenes egészségügyi előadáson, ahol a túlsúly mint krónikus betegség, annak okai és korszerű kezelési lehetőségei kerültek a középpontba, beszámoló a feol.hu-n. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. Minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet véradásra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az ovs.hu vagy a véradás.hu oldalon tudnak tájékozódni. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futózápor, zivatar kialakulhat. Több tájegységünkön is élénk lesz jellemzően észak-nyugati irányú szél. Hajnalra északkeleten foltokban pára és köd képződhet. Kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Északon, északkeleten lesz a legfrissebb a hajnal. A csúcs hőmérséklet napközben 27 és 34 fok között várható.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Munkaerőpiac, minden jel arra utal, behorpadt a vendéglátás. Új ökölszabály jön az időjárásban, de nem hoz sok jót. Űrgyógyszerek lepik el a földet. Köszöntöm Önöket, Fülöp Attila vagyok. Élénkült a kereslet a munkaerőpiacon, országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett álláshelyek száma a második negyed évben, a tavalyi azonos időszakhoz képest. Ugyanakkor most kevesebben váltanának, mint korábban, ez derült ki az egyik állásközvetítő összesítéséből. Beszámolójukból arra lehet következtetni, hogy idén nem pörög a vendéglátás, és úgy általában az idegenforgalom, 44%-kal visszaesett a munkaerőkereslet. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen strandoljunk, és ne távolodjunk el a parttól. Részletek Illés Zoltán vízimentőtől.
4: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére. A szülő, mire bemegy a vízbe, és sajnos megvan az esélye annak, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
3: Akár 3 fokkal is nőhet az évszázad közepére, végére itthon a középhőmérséklet, ezt jövendőlik a meteorológusok. Számos előrejelzési modell létezik, de abban mind egyetért, hogy száraz perzselő nyarakra kell készüljünk, ugyanakkor a telek valamivel csapadékosabbak lehetnek. A nagyobb városokban különösen megugrik a folytatásban a forró napok száma. Budapesten és Szegeden például az év egynegyedében kell majd küzdeni a hőguta ellen. Már csak nem tucatnyi gyógyszergyár készül arra, hogy az űrbe telepíti jó néhány készítménye gyártását. A kísérletek ugyanis igazolták a minimális gravitáció körülményei között hatékonyabb és könnyebben adagolható szerek állíthatók elő. Így bizonyos betegségek esetében nincs szükség több napos kórházi infúziókúrára, kiváltja azt odahaza az injekció. A földről fellőtt automata mikrolaborokban, illetve az űrállomáson egyaránt elkészíthetőek ezek a gyógyszerek, amelyeket aztán visszajuttatnak majd a földre. A gomoly felhők mellett ma is sok napsütés várható országszerte. Borsodban és Szabolcsban emellett kisebb eséllyel helyenként a délnyugati határ közelében lehet egy-egy jelentéktelen zápor, talán még zivatar is. A szél viszont sokfelé megerősödik. 28 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, ezzel szemben északkeleten nem lesz több 26 foknál. Az előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre készülhetünk több felhővel és több helyi záporral.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra múlt néhány perccel folytatódik a szombati Best délután. Jó hétvégét mindenkinek, én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább, mindjárt Vastag Csaba slágerével jön a Szerelem Vándora, de előtte meghallgatjuk Kid Rock 2008-as slágerét, egy igazi nosztalgikus nyári hangulatú dal, ami már érkezik, és szól az All Summer Long, rádiózunk együtt.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, az Adamski Killer 1990-ben jelent meg, és az egyik legismertebb korai elektronikus house sláger lett. Igazi érdekessége, hogy a vokált Seal énekli, akinek ezt hozta meg az áttörést. Egy kicsit sötétebb, kicsit feszültebb hangulatú dalról van szó, mint a tipikus tánzene akkoriban volt, ezért is tűnt ki. Nagy siker lett az Egyesült Királyságban, lista vezető is volt, és hát a dal után Seal szóló karrierje nagyon gyorsan beindult, és világsztár lett. Következik tehát a Killer itt a Best FM-en.

0: BestFM, a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. Az M3-ason például a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 25-ös kilométernél lévő Jakab-pusztai pihenőhelyet lezárták aszfaltozás miatt, és új terelést építettek ki Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Az M5-ösön pedig felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Jó utat mindenkinek arra felé is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ez a film a legjobb zenék, Jack Reddick, No Matter, aki is ért bennünket hamarosan itt a 3 óra, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek, aztán az óra első dala már bekészítve Mario Binance slágere lesz. I don't wanna know. Ez szól hamarosan, most pedig a Planet Funk-t hallgatjuk. Chase the Sun, már a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Hétfőn megkezdődik a Vasműúti buszmegállók felújítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Hétfőn megkezdődik a Vasműúti buszmegállók felújítása. A munkálatok első ütemében a kivitelezők a kórház felőli oldalon dolgoznak, ezért ezen a szakaszon ideiglenes forgalmi rend lép életbe. A megszokott közlekedési rend hétfő reggel 8 óráig marad érvényben, ezt követően a helyi és a helyközi járatok a Vasmű és a Kossuth-Lajos utca kereszteződésénél kialakított ideiglenes megállóhelyen állnak meg. A munkálatok egyes szakaszairól, illetve az esetleges közlekedési változásokról folyamatosan tájékoztatják a lakosságot, hogy a közlekedők időben fel tudjanak készülni az átmeneti módosításokra. A Vasműúti mozi felőli oldalon egyelőre nem változik a közlekedési rend. További részletek a Duna Online oldalán. Teljesen begőzölt egy Fehérvár megyei férfi attól, hogy miután későn jelezte leszállási szándékát, a buszsofőr nem állt meg. Ekkor az agresszív férfi kivetközött magából, és hangos panaszkodás után előre ment, majd egész egyszerűen megtámadta a buszsofőrt. A Dunaújvárosi járási ügyészség szerint a vádlott a fenti magatartásával közfeladatot ellátó személlyel szemben alkalmazott erőszakot a feladatainak ellátása során. Az ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a büntetlen előéletű vádlottat pénzbüntetése ítélje. A Dunaújvárosi járásbíróság dönt majd az ügyben, írja a FEOL. Fehérvár megye lakosságának nincs oka szégyenkezni a túlsúly miatt. Az Endokapszula Magánorvosi Centrum életmód orvoslás előadás sorozatának első rendezvényén elhangzott, hogy a vármegye nem szerepel a magyarországi elhízási statisztikák élmezőnyében. A téma iránti nagy érdeklődést jól mutatta, hogy 2026. július 8-án szerdán sokan vettek részt a Székesfehérvári Gazdaságházában megrendezett ingyenes egészségügyi előadáson, ahol a túlsúly, mint krónikus betegség, annak okai és korszerű kezelési lehetőségei kerültek a középpontba, beszámoló a feol.hu-n. Jóha tudják a Fehérvár megyeiek is, hogy a Nébik kertművelő programja új víztudatos kertészkedés című kisokossal segíti a hobbi és a balkon kertészeteket. A tematikus összefoglaló közérthető gyakorlati tanácsokkal mutatja be, hogyan lehet a kertek vízigényét csökkenteni, a csapadékot hatékonyabban hasznosítani, valamint a növényeket felkészíteni az egyre gyakoribb aszályos időszakokra. Holnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, napközben pedig 26 és 31 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ez bizony már a szombat délután kellős közepe. Remélem jól startolt még reggel a hétvége minden hallgatónak itt Dunaújvárosban és a környéken. Jelentkezem a stúdióból este 6 óráig. A 93.1 Best FM-en, a mikrofon mögött Molek Csongor, üdv mindenkinek. Mario Winans-szel kezdünk, ez az I Don't Wanna Now.
3: 93.1 Best

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Szeretettel köszöntök mindenkit, így hétvégén is itt a Besten, kedves dunai városi hallgatók. Én Oleg Csongor vagyok, és már július 11-e van. Lili Bence, Ráhel, Lilla, Eleonóra és Nóra napja. Neki kívánok boldog névnapot, a születésnaposoknak pedig boldog születésnapot. 62. éve a mai nap Szent Benedek, Európa védőszentjének napja. És 129 esztendeje hidrogénballonnal indult az északi sarkra három svéd felfedező, fényképeikre és táboruk maradványaira pedig csak 33 év múlva találtak rá. Híres emberek, akik július 11-én születtek, 126 éve született Gecse Árpád, szobrász és festőművész. És 66 éve látott napvilágot Csúlya Imre, színész. Aki ünnepel, dunaújvárosi hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig. Most Dario G. egyik nyári slágerét meghallgatjuk, ez a Sunkheim című felvétel itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en, aki hétvégén is úton van, vezessen szabályosan és türelmesen, balesetmentes kilométereket kívánok. Számítani kell útszűkületre az 52.11-esen, Lajos-Mizsekun-Szent Miklós összekötő úton, a 30-as és a 40-es kilométer között. És a 19-es 20-as kilométernél hasonló a helyzet, útkarbantartási munkákat végeznek. És ugrunk az 5-ösre, Budapest-Szeged-Röszke elsőrendű főúton az 54-es kilométernél lassabb a haladás közműépítési munkálatok miatt. Itt is útszűkületre kell számítani. Jelezhetik, ha lenne egyéb útinfó, közlekedéssel kapcsolatos tapasztalat, 30-as 74-74 777, továbbra is ez a telefonszámunk, már évek óta egyébként. Előre is köszi szépen. Az előadói listánkból most következzen a Salt-N-Pepa, és meghallgatjuk a Shoop című slágerüket itt a Best-en. Hey!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en itt pörögnek hétvégén is a legnagyobb kedvencek, a 90-es évekből és a 2000-es évekből dunai városi hallgatók. Együtt töltünk még 2 órát, ha velünk tartanak. A mikrofon mögött Molek Csongor, Rihanna és Jay-Z, na meg Chris Brown közös számával kezdünk. Ez nem más, mint az Umbrella.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, akár 34 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Elkészült a civil klímatörvény javaslat, amelynek kidolgozásában 200 szervezet és 40 szakértő vett részt. A tervezetet átadják a kormánynak, jelentette be Baranyai Gábor jogász, a javaslatot ismertető sajtótájékoztatón. Hangsúlyozta, hogy a klímaváltozás összetett civilizációs válság lenyomata, ezért kezeléséhez széles hatályú kerettörvényre van szükség. A kezdeményezés előzménye, hogy az Alkotmánybíróság tavaly új klímatörvény megalkotására kötelezte az országgyűlést. Idén is utcabárra várja az érdeklődőket a francia intézet a közelgő francia nemzeti ünnep alkalmából. A ma esti program szokás szerint a Dunaparti épület előtt a fő utcában lesz, ahol a gyerekek különböző fajátékokat próbálhatnak ki, és megismerhetik a frankofon Afrika ütőhangszereivel, ritmusaival, táncaival készülő bemutatót. Az esti koncerteken több zenei stílus ötvöző zenekar lép fel, majd az utcabár késő estig a szabadtéri tánccal folytatódik. Módosítani kellett a kék szalagvitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A keszthelyi bóját mintegy 1,5 kilométerrel helyezték keletebbre a sekélyebb víz miatt. A mezőny július 30-án vág neki a távnak Balatonfüredről. Új vasútfejlesztés kezdődött Székesfehérvár és Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán Lepsény szakasz korszerűsítésére. A cél, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/órás sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is a Polgárdi Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választás rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. A főváros nyugati agglomerációjának több tízezer lakója számára jelentős a változás a buszos éjszakai menetrend módosítással. Az új hálózat összeköti Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Budaörsöt, Budakeszit és a Zsámbéki medence településeit Budapest belvárosával, valamint a legfontosabb átszállási csomópontokkal. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható komoly felhőkkel, délnyugaton és északkeleten még kialakulhat zápor, zivatar, majd estétől erőteljesebb felhőképződés valószínű, ezzel együtt másutt is növekszik a csapadék előfordulási esélye. Az északi szél élénk lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Együtt pörgetjük még a hangulatot, így szombat délután kellős közepén is itt a 93.1 Best FM-en, Dunaújváros és a környék. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, azokat főleg, akik esetleg ebben a percben csatlakoztak hozzánk. Én még a stúdióból jelentkezem 2 órán keresztül jó zenékkel. A nevem Molek Csongor, Rihannával kezdünk, és szól az Umbrella.
0: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Üdvözlöm a hallgatókat Dunaújvárosból és persze a vonzás körzetből. Remélem egyre többen csatlakoznak hozzánk. Én Molek Csongor vagyok, és időjárásra eddig még nem

Előztessenek ritkábban a lakásban, és mossanak gyakrabban hajat, ezt ajánlják a szakemberek. Most énekellek Gloria Estefan, és meghallgatjuk az egyik legnagyobb slágerét, a címe Turn the Beat Around.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Egy kis sport, kedves dunói versi hallgatók, mivel Duna Szerda helyen rendezte meg a Csallóközi nagy díjat a Bősi Birkózó Klub. Még július 4-én, és a versenyre a DKS-e birkózói is meghívást kaptak. Az ünnepélyes megnyitóra 9 ország 39 egyesületének közel 300 versenyzője sorakozott fel. A hazai szlovák csapatok mellett Magyarországról, Szerbiából, Ukrajnából, Horvátországból, Németországból, Lengyelországból, Romániából, Csehországból is érkeztek versenyzők, sőt, a szerbek, a csehek és a románok több válogatottal érkeztek. És ahogy Tombor István, a DKS-e birkózóinak vezető edzője említette az infokat a dunaiváros.com hírportál munkatársainak, az egyesületünkből 5 versenyző lépett szőnyegre, tőlük a jó birkózás volt az elvárás, azért érmekre is számítottak, és mindenki keményen odatette magát. Többen is okoztak meglepetést, hogy hogyan, a beszámolóból kiderül a www.dunaiváros.com hírportálon. George Michael-től szól most egy felvétel, ez is örök sláger, a címe Outside.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Maradtunk itt mindannyian, remélem, a 93.1 Best FM-en. Ezt a kiegészítő infót azért hozzátesszük így az óra végén. A mikrofon mögött Molek Csongor, korábbi parti slágerek még sorakoznak utánam szerencsére, és ilyennel indul az útsó közös óránk. Zenél Armin van Helden, és szól a My My My.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, akár 34 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik. Tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. Karlovy Variban megkezdődött a jubileumi 60. Nemzetközi Filmfesztivál. A szemlén idén 137 filmet vetítenek le különböző szekciókban. A legrövidebb film 3 perces, míg a leghosszabb több mint 3 óra hosszú. Mindkét film japán alkotás. Az ünnepi gálaesten az Évszázad mérkőzése című argentin-spanyol filmet vetítik le, amely az 1986-os labdarúgó világbajnokság Argentina-Anglia mérkőzését és annak hátterét járja körül. Kristály Globust kap Dustin Hoffman, amerikai színész, és Juliette Binoche, francia filmszínésznő. Feltételezett orosz ügynököket vehettek előzetes letartóztatásba Szerbiában egy Németországban tervezett szabotázs akció miatt. Sajtóinformációk szerint a szerb-magyar határon fogták el őket. A Bild című német napilap úgy értesült, hogy olyan hadipari létesítmény ellen készültek merényletet elkövetni, amely Ukrajnának szánt fegyvert gyárt vagy szállít. 14 év fegyházra ítélték azt a férfit, aki Budapesten megölte amerikai alkalmi szexpartnerét. Az eset még 2024 novemberében történt, az akkor 38 éves férfi egy szórakozó helyen ismerkedett meg a 31 éves turistával, akit később felvitt a lakásába. Együttlétük során a nőt bántalmazta és megfojtotta. Holttestét egy bőrönbe tette, majd bérelt autóval egy Balaton környéki erdőbe vitte, ahol elrejtette. A férfi után hajtóvadászatot indítottak. A nyomozók 4 napon belül elfogták és letartóztatták. A most meghozott ítélet ellen a vádlott fellebbezett, így az nem jogerős. Idén is utcabárra várja az érdeklődőket a francia intézet a közelgő francia nemzeti ünnep alkalmából. A ma esti program szokás szerint a Dunaparti épület előtt a fő utcában lesz, ahol a gyerekek különböző fajátékokat próbálhatnak ki, és megismerhetik a frankofon Afrika ütőhangszereivel, ritmusaival, táncaival készülő bemutatót. Az esti koncerteken több zenei stílus ötvöző zenekar lép fel, majd az utcabál késő estig a szabadtéri tánccal folytatódik. Hírénk végén az időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, délnyugaton és északkeleten még kialakulhat zápor zivatar, majd estétől erőteljesebb felhőképződés valószínű, ezzel együtt másutt is növekszik a csapadék előfordulási esélye. Az északi szél élénk lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Hétfőn megkezdődik a vasműúti buszmegállók felújítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Hétfőn megkezdődik a vasműúti buszmegállók felújítása. A munkálatok első ütemében a kivitelezők a kórház felőli oldalon dolgoznak, ezért ezen a szakaszon ideiglenes forgalmi rend lép életbe. A megszokott közlekedési rend hétfő reggel 8 óráig marad érvényben. Ezt követően a helyi és a helyközi járatok a Vasmű és a Kossuth-Lajos utca kereszteződésénél kialakított ideiglenes megállóhelyen állnak meg. A munkálatok egyes szakaszairól, illetve az esetleges közlekedési változásokról folyamatosan tájékoztatják a lakosságot, hogy a közlekedők időben fel tudjanak készülni az átmeneti módosításokra. A vasműúti mozi felőli oldalon egyelőre nem változik a közlekedési rend. További részletek a Duna Online oldalán. Teljesen begőzölt egy Fejérvár megyei férfi attól, hogy miután későn jelezte leszállási szándékát, a buszsofőr nem állt meg. Ekkor az agresszív férfi kivetközött magából, és hangos panaszkodás után előre ment, majd egész egyszerűen megtámadta a buszsofőrt. A Dunaújvárosi járási ügyészség szerint a vádlott a fenti magatartásával közfeladatot ellátó személlyel szemben alkalmazott erőszakot a feladatainak ellátása során. Az ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a büntetlen előéletű vádlottat pénzbüntetése ítélje. A Dunaújvárosi járásbíróság dönt majd az ügyben, írja a FEOL. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a Nébih kertművelő programja új víztudatos kertészkedés című kisokossal segíti a hobbi és balkon kertészeteket. A tematikus összefoglaló közérthető gyakorlati tanácsokkal mutatja be, hogyan lehet a kertek vízigényét csökkenteni, a csapadékot hatékonyabban hasznosítani, valamint a növényeket felkészíteni az egyre gyakoribb aszályos időszakokra. Július 1-én megkezdte szokásos nyári ellenőrzés sorozatát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az országos akció során a revizorok turisták által kedvelt üdülőhelyeket, strandokon, illetve szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódnak. Az ellenőrzések itt Fejér vármegyében is augusztus 31-ig tartanak. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futózápor, zivatar kialakulhat. Több tájegységünkön is élénk lesz jellemzően észak-nyugati irányú szél. Hajnalra északkeleten foltokban pára és köd képződhet. Kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Északon, északkeleten lesz a legfrissebb a hajnal. A csúcs hőmérséklet napközben 27 és 34 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az utolsó közös óránkat be is indítjuk ezekben a másodpercekben itt a 93.1 Best FM-en dunaújvárosi hallgatók. Remélem lazultak eddig is. Ez a fő cél, hogy aki velünk tart, tényleg érezze jól magát. Közlekedési infókkal jelentkezem hamarosan, csak még alapozunk. A mikrofon mögött Molek Csongor, zenél Armand van Helden és szól a My My My.
0: 93.1 Best FM.

és kedves dunói városi autósok, ráadásul munkálatokat végeznek a környékünkön. Legyen szó például az 5203-asról, ez Kiskunlacháza Izsák összekötő út, itt a 3-as kilométernél még a hónap végéig útszűkületre számítani kell. És a Tassi bekötő úton szintén végeznek munkálatokat, az 52-121-esen a 01-es kilométernél, itt is útszűkület lassítja a haladást. Egyéb infók jöhetnek rendőri ellenőrzéssel összefüggésben is, 0630 74 74 777, ez a telefonszámunk. Előre is kösz szépen. A Party Sláger következik, ahogy ígértem, Kesha és Florida közös felvétele, ez a Right Round.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93 egy Best FM, a legjobb zenék. Kezdik, kedves hallgatók, a Dózsa mozi buszmegálló felújítását. Idéglenes buszmegálló, forgalomkorlátozások és több ütemben zajló kivitelezés várja a közlekedőket. A Dózsa mozi környékén, mivel már hétfőn megkezdődik a régóta esedékes buszmegálló felújítás. A célja, hogy korszerűbb és biztonságosabb környezetet biztosítson az utasok számára. Az eredeti megálló egészen pontosan július 13-án hétfő reggel 8 óráig üzemel, utána az utasok már az idéglenesen kialakított megállóból. A Kossuth Lajos és a Vasműút sarkán szállhatnak fel a Budapest irányába közlekedő buszokra. A mozi felüli oldalon egyelőre zavartalan marad a forgalom, annak felújítása csak néhány héttel később startol. Az önkormányzat a munkálatok következő üteméről időben tájékoztatást ad majd. A kivitelezés során időszakosan forgalomkorlátozásokra azért számítani kell a Vasműúton, különösen a betonelemek kiemelése idején. Ott vannak a további információk a dunaujvaros.com hírportálon. Énekel a folytatásban Sarah Connor, és szól a From Sarah With Love.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Szombatra én lassan elbúcsúzom, és szeretném megköszönni a mai figyelmet mindenkinek, kedves dunai városi hallgatók, mégpedig a következő felvétellel, ez Kim Mazeltől a Young Hearts Run Free. További tartalmas késő délutánt kívánok, aki a bulit betervezte ma estére, előre is jó szórakozást, az alapozást megejtettük. Holnap vasárnap pedig találkozunk, délután 3-tól itt vagyok a stúdióban. Molek Csongort hallották, minden jót!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Hétfőn megkezdődik a Vasműúti buszmegállók felújítása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Hétfőn megkezdődik a Vasműúti buszmegállók felújítása. A munkálatok első ütemében a kivitelezők a kórház felőli oldalon dolgoznak, ezért ezen a szakaszon ideiglenes forgalmi rend lép életbe. A megszokott közlekedési rend hétfő reggel 8 óráig marad érvényben, ezt követően a helyi és a helyközi járatok a Vasmű és a Kossuth-Lajos utca kereszteződésénél kialakított ideiglenes megállóhelyen állnak meg. A munkálatok egyes szakaszairól, illetve az esetleges közlekedési változásokról folyamatosan tájékoztatják a lakosságot, hogy a közlekedők időben fel tudjanak készülni az átmeneti módosításokra. A Vasműúti mozi felőli oldalon egyelőre nem változik a közlekedési rend, további részletek a Duna Online oldalán. Fehérvár megye lakosságának nincs oka szégyenkezni a túlsúly miatt. Az Endokapszula Magánorvosi Centrum életmód orvoslás előadás sorozatának első rendezvényén elhangzott, hogy a vármegye nem szerepel a magyarországi elhízási statisztikák élmezőnyében. A téma iránti nagy érdeklődést jól mutatta, hogy 2026. július 8-án szerdán sokan vettek részt a Székesfehérvári Gazdaságházában megrendezett ingyenes egészségügyi előadáson, ahol a túlsúly, mint krónikus betegség, annak okai és korszerű kezelési lehetőségei kerültek a középpontba, beszámoló a feol.hu-n. Két dunaújvárosi játékos is tagja a magyar női vízilabda válogatott világkupa döntőre utazó keretének. Cseh Sándor szövetségi kapitánya Sydneyben megrendezendő torna 15 fős névsorába Garda Krisztinát és Sümegi Nórát is beválogatta. A szakvezető a keret hirdetéskor hangsúlyozta, hogy a válogatott fiatalitása tovább fokozódik, ugyanakkor a rutinos játékosokra is fontos szerep vár. A magyar együttes július 22-én Spanyolország ellen kezdi meg szereplését a világkupa negyeddöntőjében, írja a Duna Online. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. Minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet véradásra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az ovs.hu vagy a véradás.hu oldalon tudnak tájékozódni. Holnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, napközben pedig 26 és 31 fokot mérhetünk majd.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Új vámszabályok továbbra is bátran rendel a magyar. Sok a veszélyes töltő, biztos helyről vásároljanak. A Lucernásban találták meg a rendőrgázolót.
3: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
2: Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Az első 9 napban több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett az országba. Rosszul vizsgáztak az USB töltők, az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. Az ellenőrzésen a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokat vizsgálták, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél. Azt javasoljuk, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, és a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
2: Megtalálták a tolnai rendőrgázolót, Csikóstöttős határában a Lucernásban bújt el a 43 éves helyi férfi. Csütörtök este gázolt el egy igazoltató rendőrt Kaposszegcsőn, majd elszáguldott. Hajtóvadászat indult utána, még 500 000 forintos nyomravezetői díjat is felajánlott a rendőrség. A keresésben három megye járőrei mellett a készenléti rendőrség polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek is közreműködtek, kutyákat és drónokat is bevetettek az akcióban. Módosítani kellett a Kékszalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi a Magyar Vitorlás Szövetség, különben a mezőny mintegy tizede egyszerűen nem tudna elindulni. A vitorlás verseny résztvevői július 30-án reggel startolnak majd Balatonfüredről. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén, északkeleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál, egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Hip-hop és R&B a mai menü. Ma is, mint minden szombaton, 6-7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a szombat esti Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez

aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyett Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a ráeső 60 perces etapot, utána szombat lévén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája, így neveztetem el.

0: Mary McFly.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Különleges munka zajlik a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum udvarán. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Különleges munka zajlik a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum udvarán. Az intézmény közösségi oldalán számolt be arról, hogy a restaurátor műhely munkatársai ideiglenesen kiköltöztek a szabadba, ahol a római kori kerámia gyűjtemény darabjain dolgoznak. A szakemberek feladata a régészeti feltárások során előkerült kerámia töredékek összeválogatása, összeillesztése, amely a restaurálási folyamat egyik legfontosabb és egyben legidőigényesebb része. A múzeum tájékoztatása szerint nagyobb munkaterület jelentősen megkönnyíti a több száz, esetenként több ezer apró cserépdarab rendezését és egymáshoz illesztését. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a látogatók most egy olyan munkafolyamatban nyerhetnek betekintést, amelyet általában a restaurátor műhely falai között végeznek. Aki ezekben a napokban ellátogat az intézménybe, testközelből figyelheti meg, hogyan kelnek életre a közel 2000 éves római kori leletek, és hogyan dolgoznak a szakemberek a múlt értékeinek megőrzésén, írja a Duna Online. Fejérvár megye lakosságának nincs oka szégyenkezni a túlsúly miatt. Az Endokapszula Magánorvosi Centrum életmód orvoslás előadás sorozatának első rendezvényén elhangzott, hogy a vármegye nem szerepel a magyarországi elhízási statisztikák élmezőnyében. A téma iránti nagy érdeklődést jól mutatta, hogy 2026. július 8-án szerdán sokan vettek részt a Székesfehérvári Gazdaságházában megrendezett ingyenes egészségügyi előadáson, ahol a túlsúly, mint krónikus betegség, annak okai és korszerű kezelési lehetőségei kerültek a középpontba, beszámoló a feol.hu-n. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. Minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet véradásra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az ovs.hu vagy a véradás.hu oldalon tudnak tájékozódni. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és a Dunántúl déli tájain elszórtan egy-egy futózápor, zivatar kialakulhat. Több tájegységünkön is ilyen lesz jellemzően észak-nyugati irányú szél. Hajnalra északkeleten foltokban pára és köd képződhet, kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Északon, északkeleten lesz a legfrissebb a hajnal. A csúcs hőmérséklet napközben 27 és 34 fok között várható.
1: Hírek a Best FM-en.
4: Egyre kevesebb magyar spórol az utasbiztosításon, aszály csapadék hiány, kritikus helyzetben a tatai öregtó. Szép nyári idővel köszön el a hét. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény módosítását, Sulyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz azt aláírni. Erre emlékeztetett közösségi oldalán a kormányfő. Ha ezt nem teszi meg a köztársasági elnök, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, tette hozzá Magyar Péter. A módosítás szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, létrehoznák a nemzeti vagyonviszonyokat, visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Nem érdemes spórolni az utasbiztosításon, számos kellemetlenségtől és extra költségtől megóvhatja a nyaralókat, utazókat külföldön. Ezek a konstrukciók az európai egészségbiztosítási kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
5: Nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat az ügyfelek. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
4: kritikus helyzetben a tatai öregtó, a tartós aszály és a csapadék hiány miatt 170 cm-nél áll a vízmérce, 2003-ban volt ilyen legutóbb. Ráadásul a meleg szeles idő naponta 1-2 centivel tovább apaszthatja a tavat, ami mintegy 20 millió liter vízveszteséget jelenthet. Az átaléren keresztül ugyan érkezik némi utánpótlás, ez azonban nem segít sokat. Tiltó listára kerül a mesterséges intelligencia a norvég általános iskolákban. Az augusztus végén kezdődő tanévtől nem használhatják az MI-t a diákok az elsőtől a hetedik évfolyamig, ugyanis az a legfontosabb, mondják, hogy megtanuljanak írni, olvasni, számolni, logikusan gondolkodni és közérthetően beszélni. A mesterséges intelligencia használata pedig azzal a veszéllyel is járhat, hogy a gyerekek kihagynak bizonyos fontos lépéseket a fejlődésükben. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Észak-keleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
0: Nem azt mondom, hogy méltatlanul alulértékelt ez a dal, de hogy szerintem mehetett volna akkor át erről az első nagy lemezről, mint a Killing Me Softly meg a Ready or Not, nem?
6: Sőt.
0: Szerintem az egyik legjobb dal egyébként.
6: Így van.
0: A The Score című nagy lemez. Ugye szoktuk csinálni ezt a Lauer Christiannel, és ilyen visszamenőleges lemezajánló. Hogyha valakinek 30 évvel ezelőtt elkerülte volna a figyelmét, akkor most mondjuk, jó? Tehát, hogy a Fugees első albuma a The Score, amiről tényleg az egyik legjobb kis lemezzel kezd ma Slim Fit Hip-Hop, és még egy órán keresztül, úgyhogy jön az Ullalala. Szevasz, Szabikám, nyomja.
6: Fugee, hello, hello.

0: Mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Nálunk itt van Janet Jackson, ellentétben a Michael című filmmel, amiben nem volt benne.
2: Amiben nem volt, teljesen
1: saját
2: kimaradt.
1: Saját kérésére egyébként, képzeld el. Átlag az volt, hogy olvasta a forgatókönyvet, és azt mondta, hogy ő ugye ebben a formában nem szeretne benne lenni. Nem tudom, már mondtad ugye, hogy láttad.
2: Így van.
1: Lett volna egyébként, de ki, vagy hiányzott a történetből?
2: Nekem határozottan hiányzott amúgy.
1: De hogy volt ő abban? Mert ugye ezt is mondtad, hogy hát, hogy félbevágták, igen, a Bad turnéig csinálták, igen, meg ugye ezt a filmet?
2: Az utolsó Jacksons turnéig csinálták meg, és azzal van vége, ugye, hogy bejelenti Michael, hogy a testvéreivel utoljára lép föl.
1: Aha.
2: És ott van vége a filmnek.
1: Na, mert hát, hogy utána volt talán az, hogy a Janetnek is fölfutott a karrierje, de
2: a családban sem jelenik meg Janet. Tehát, aha, hogy semmilyen formátumban nincs benne a filmben. Tehát a másik testvére, aki most nem jut eszembe, mint lány testvére, ő benne
1: Latoya
2: van. Így van, és Janetről egy szó nem esik.
1: Jó, de hát tudod, hát van ez a városi legenda, hogy a Latoya az igazából a Michael Jackson volt. Ez tényleg volt, ezt évekig mondták, ugye, mert hogy ugyanaz a szabású orr, és hogy ők sose voltak egyszerre egy képen, és ment ez az urban legend, hogy a Latoya az igazából a Michael Jackson, csak hogy néha egy...
2: Nem szeretnék ezen tovább gondolkozni.
1: Na, jó volt egyébként a film?
2: Nagyon jó a film, ügyes a srác, aki játsza.
1: Hát mégiscsak az unokaöccse, ugye?
2: Igen, és amúgy meg tök jó. Igazából tök pozitív színben tünteti fel, mennyire szeret az állatokat, az embereket, hogy a beteg gyerekeket, amikor meglátogatta a kórházban, hogy mennyire karitatív volt. Ez nekem nagyon pozitívan jött le a film.
1: Hát állítólag a második részhez ott már belemegy a kényesebb dolgokba.
2: Legyen így.
1: Na.
2: Meg legyen

Életünk legjobb

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Hát 20 évvel ezelőtt valószínűleg ő még most is rottyon lenne. Most már azért így, hogy hétfőn töltötte be az 51-et a 50 Cent szete, most már azért nem tol ilyen egyhetes szülinapi bulikat.
3: De amúgy meg igazából így is rottyon van, csak másik szempontból.
2: Mármint hogy?
3: Anyagilag. Mármint a másik véglet.
2: Ja, tehát, hogy tele van, úgy érted.
3: Így.
2: Jó, nem, én arra gondoltam, hogy szerintem, amikor 20 évvel ezelőtt, amikor ezt a Get Rich or Die Tryint megcsinált, akkor valószínűleg szerintem ilyen egyhetes szülinapi bulikat ő simán.
3: És simán. Összejött a Get Rich.
2: Igen, hát és mások próbálták meg tryin őt dájolni, de
3: igen.
2: Júj, most mint egy ilyen nagyon rossz, ilyen 20 éves ilyen TikTok rapper, nem? Amikor angol szavakat fűzünk bele a magyar mondatba, borzasztó. Na, Szabikám, egy szép adag elérhetőséget.
3: www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com/d és linfit.hu-n

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Arról akarsz beszélni, hogy csütörtökön nem voltál ott a Mobb Deep-en?
3: Nem szeretnék.
2: Jó, okay. Jó, akkor beszéljünk arról, hogy jövő szombaton találkozunk megint, jó?
3: Jó!
2: Ennek a mai 60 percnek a végére értünk.
3: Köszönöm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szabad strandok, fontos figyelmeztetés a szülőknek, esküdtettek a Honvédség új altisztjei. Egyre kínzóbb a munkaerőhiány az informatikai ágazatban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen strandoljunk, és ne távolodjunk el a parttól. Részletek Illés Zoltán vízimentőtől.
2: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére. A szülő, mire bemegy a vízbe, és sajnos megvan az esély annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Akár 3 fokkal is nőhet az évszázad közepére, végére itthon a középhőmérséklet, ezt jövendőlik a meteorológusok. Számos előrejelzési modell létezik, de abban mind egyetért, hogy száraz perzselő nyarakra kell készüljünk, ugyanakkor a telek valamivel csapadékosabbak lehetnek. A nagyobb városokban különösen megugrik a folytatásban a forró napok száma. Budapesten és Szegeden például az év egynegyedében kell majd küzdeni a hőguta ellen. Altiszteket avatott délelőtt a Magyar Honvédség a budapesti Hősök terén. Minden eddiginél többen csaknem 500-an tettek ünnepélyes esküt. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, az altisztek jelentik a honvédség gerincét. Ez az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás. A hadsereg akkor sikeres, ha ők jól végzik munkájukat. Élénkült a kereslet a munkaerőpiacon, országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett álláshelyek száma a második negyed évben, a tavalyi azonos időszakhoz képest. Ugyanakkor most kevesebben váltanának, mint korábban, ez derült ki az egyik állásközvetítő összesítéséből. Beszámolójukból arra lehet következtetni, hogy idén nem pörög a vendéglátás, és úgy általában az idegenforgalom 44%-kal visszaesett a munkaerőkereslet. Ugyanakkor csak nem kétszer annyi álláshely töltetlen most az egészségügyben és a gyógyszeriparban, valamint az IT-szektorban, mint tavaly. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Északkeleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, remélem itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a szombattól, úgyhogy én nem is húzom az időt, hanem már indítom is, kérem szépen a kosit, ez pedig a catch, na gyerünk!
4: Ez a Night Shift a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egyszerűen nem lehet eleget hangsúlyozni, hogyha útra kelünk, főleg akkor, amikor jó idő van, és mondjuk Budapestről a Balaton felé, akkor mindenféleképpen tájékozódjunk arról, hogy hogyan áll az M7-es, van-e nálunk elég víz, tele van tankolva az autónk műszaki állapotáról, és a többi, és a többi, és a többi. Mert nem biztos, hogy velünk történik probléma, de egy pár órás dugó nagyon nem finom, hogyha mondjuk fogyóban van az üzemanyag, na meg víz sincs nálunk, úgyhogy tessék odafigyelni, na meg persze tessék minket hallgatni, hiszen most jön a TSI, ez a Border Force.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Azoknak fogok most kedvezni, akik még úton vannak, hiszen egy olyan dal következik, amivel nagyjából az egész világból ki tudunk vezetni. Ez az Artful Dodger Romina Johnsonnak kiegészülve, Moving Too Fast, most itt a Best FM-en.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zene.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Tessék elképzelni, hogy Jennifer Lopez rájött arra, hogy ő nagyon, de nagyon szeret szingli lenni. Mondjuk muszáj volt ezt megszokja, hiszen általában nem jönnek össze neki a kapcsolatok, pedig én nagyon, de nagyon szurkolok neki, és hogyha esetleg egyszer megunná a keresést, én itt vagyok, J-Lo, de tényleg rám mindig számíthatsz, a Bikire. Na, jön a Love Don't Cost a Thing!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, sajnos a sors nagyon korán elvette tőlünk, pedig elképesztő tehetség volt, és ilyen rövid idő alatt is maradandót alkotott. Hát mi lett volna akkor, hogyha több ideje van itt a földön? Ő Tupac, jön a California Love.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Az új vámszabályok dacára is pörögnek a rendelések. A Lucernásban bujkált a tolnai rendőrgázoló. Olaszország romokban még 2 hétig tart a hőhullám.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Az első 9 napban több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett az országba. Rosszul vizsgáztak az USB töltők, az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. Az ellenőrzésen a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokat vizsgálták, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél. Azt javasoljuk, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, és a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
1: Megtalálták a tolnai rendőrgázolót. Csikós-Töttős határában a Lucernásban bújt el a 43 éves helyi férfi. Csütörtök este gázolt el egy igazoltató rendőrt Kaposszegcsőn, majd elszáguldott. Hajtóvadászat indult utána, még 500 000 forintos nyomravezetői díjat is felajánlott a rendőrség. A keresésben 3 megye járőrei mellett a készenléti rendőrség, polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek is közreműködtek. Kutyákat és drónokat is bevetettek az akcióban. Tovább tombol a hőség Olaszországban, Firenzében és Perugiában a legmagasabb vörös riasztás érvényes, több városban másodfokú a hőségriadó, néhol 40 fok feletti csúcsokat mérnek már napok óta. Az előrejelzések letaglózóak, az idei nyár harmadik hőhulláma további 2 hétig tarthat még Olaszországban. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Északkeleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége, és nagyon, de nagyon remélem, hogy itt vagytok, hogy elbúcsúzzunk a szombattól. Ezt az órát Madonna kezdi. Ez kérem szépen a Music.
4: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A legjobb zenék.
6: Best FM. Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egyszer egy interjúban megkérdezték Steven Tylertől, hogy mennyi pénzt keresett így a karrierje csúcsán. Erről azt mondta, hogy milliókat, persze dollárban. És megkérdezték utána, hogy mi lett azzal a pénzzel. Hát azt mondta, hogy valahol elnyerte a szervezete. Szerintem, aki ismeri nagyjából az élettörténetét, tudja, hogy miről van szó. Aki pedig nem, hát az nézen utána. Most viszont nálunk jön az Aerosmith, ez az Amazing.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevés ember képes rá a világon, hogy egy darab ilyen kis gitárral vagy ukulelével kiáll emberek tízezrei elé, és azokat úgy szórakoztatja, mintha egy egész óriás ilyen nagy zenekaros koncert lenne. Hát ő Ed Sheeran. Tőle pedig jön most a Shivers.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk az a dal, amihez annó megcsinálták a világ legforróbb, valaha volt legforróbb videóklipjét. Négy gyönyörű szép nő, Christina Aguilera, Lil Kim, Maya és Pink, és hát eléggé forró, viszont hiányos öltözetben voltak a vásznon. Hogy miről beszélek? Hát persze, hogy a Lady Marmalade-ról. Let me hear ya.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Most így kevésen 10 óra előtt szerintem még befér egy hang, akit sajnos elvitt a fény és a csillogás egy nagyon rossz irányba. Ő Whitney Houston, jön tőle az I'm Your Baby Tonight.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újabb fontos bejelentés az iskolakezdési támogatásról. Egyre kevesebb magyar spórol az utasbiztosításon. Nem sci-fi, életet menthet a sejtek megfiatalítása. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskolakezdési támogatás, ám az államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztráltak egyedülállóként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos hozzátette, aki ezt nem tette meg, még léphet a neten, az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán egyaránt benyújtható a változás bejelentési kérelem. Nem érdemes spórolni az utasbiztosításon, számos kellemetlenségtől és extra költségtől megóvhatja a nyaralókat, utazókat külföldön. Ezek a konstrukciók az európai egészségbiztosítási kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat az ügyfelek. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: Kritikus helyzetben a tatai öregtó, a tartós aszály és a csapadék hiány miatt 170 cm-nél áll a vízmérce, 2003-ban volt ilyen legutóbb. Ráadásul a meleg szeles idő naponta 1-2 centivel tovább apaszthatja a tavat, ami mintegy 20 millió liter vízveszteséget jelenthet. Az átaléren keresztül ugyan érkezik némi utánpótlás, ez azonban nem segít sokat. Indul az évtized kísérlete, a károsodott sejtek megfiatalításával, újraprogramozásával mentenék meg zöldhályokban szenvedő betegek látását az Egyesült Államokban, Bostonban. A tervek szerint egyelőre 12-en vesznek részt a génterápiás kezelésben. Most alkalmazzák majd először embereken ezt a beavatkozást, amely eléggé rizikós. A kísérletet finanszírozó cég jelezte, nagyon drága eljárásról van szó, így ha sikerre járnak, akkor sem lesz villámgyorsan tömegek számára elérhető a terápia. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Észak-keleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodás szombat estétek. Az első fél időnek vége, a csapatok felfrissültek, úgyhogy jöhet a második két óra, telepakolva jobbnál jobb zenékkel. Danny Minogue kezdi ezt az órát, ez az I Begin to Wonder.
0: Ez a Night Shift.

Beszefem a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán, mint például én is. Na vágjunk is bele, holnap Izabella és Dalma névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Eleonórákat, az Ernőket, a Félixeket, a Gerzsonokat és a Nórákat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap reggel valamilyen formában SMS vagy telefon, köszönj szépen fel, és ennyi. Mivel megyünk tovább a folytatásban? Na nézzük csak, jön Coolio és a Too Hot!

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most jöjjön egy kis jó tanács tőlem, így az élethez, az életnek a viseléséhez. Ha bármibe belekezdünk, semmit sem szabad elkapkodni, mindenféleképpen hagyjunk neki időt, gondoljuk át, és szépen lassan, ahogy a német mondja, langsam spazieren, úgy kell véghez vinni, és akkor jól sikerül. És ezt támasztja alá a következő dal is, ami nem más, mint Morcsiba, és a Rome wasn't built in a day. Mennyi?

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dallal szerette volna leróni tiszteletét az énekesnőnk az ő latin felmenői előtt. Bár mondjuk nem tudom, hogy kinek van meg így Jerry Halliwellnek a képe így az arca előtt, hogyha benne latin vért találunk, akkor az tényleg egy nagy kihívás és egy nagy, nagy eredmény. Mindegy is, jön a Mi Chico Latino!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, így este 11 óra előtt egy kis fejbiccent, és nagyon jót fog tenni mindenkinek. És ehhez hozom most a Nightcrawlers, hiszen jön a Push the Feeling On.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodás szombat éjszakátok, 11 óra elmúlt, úgyhogy már nyugodtan lehet az éjszakát mondani, 1 óra van hátra, de nyugi, tele van pakolva jobbnál jobb zenékkel, a szeptember kezd most nálunk, ez a Cry For You.
1: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, holnap reggel 20 fokra ébredünk, és 29 lesz napközben, az nagyon jó. Tessék vigyázni, mert nagyon erős lesz az UV-sugárzás, meg az is biztos, hogy mindenki elindul a Balaton felé, úgyhogy az utakon is nagyon, de nagyon tessék vigyázni. Azt meg ugye nem kell említenem, hogy érdemes ilyenkor is, meg akkor is a Best FM-et hallgatni. Enli, two times, ezzel megyünk tovább.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, én úgy vagyok vele, hogy nincs jó éjszaka egy nagyon komoly rockdal nélkül, úgyhogy én ezt most pótolom is. Kérem szépen, érkezik most nálunk a Kings of Leon és a You Somebody, egy érzelmes, mégis pörgős dal. Úgyhogy tessék odafigyelni, és persze tessék meghallgatni.

0: Salsa.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na kérem szépen, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig Taylor Swift-tel megyünk tovább. Jön a You Belong With Me. Már lassan összeakad a nyelvem.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: A fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, hogy holnap este 8-kor újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, jó pihenést vagy jó bulit. Teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és holnap este 8-kor jövök vissza. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.